0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Tovább drágulnak Magyarországon az üzemanyagok, már jóval többe kerül a benzin és a dízel, mint a hatósági árazás előtt. Mától a benzin 7, a gázolaj 9 forinttal kerül több literenként az autósoknak. Az átlagárak 600 és 620 forint között mozognak. Korábban több szakértő is egybehangzóan állította, hogy kizárt idén nyáron a 600 forint fölötti üzemanyag, de a múlt hét óta már tartósan e körüli értékeken érhetők el. A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése, az orosz finomítókat érő ukrán háborús támadások, a szezonálisan megugró kereslet, a szűkülő regionális kínálat és a gyengülő forint egyszerre hajtják felfelé a benzin és a gázolaj árát. Piaci szereplők szerint az elmúlt évek egyik legösszetettebb helyzete alakult ki, amelynek hatásai már a magyar nagykereskedelmi árakban is megjelentek, és várhatóan a kutakon is még inkább érezhetők lesznek a következő hetekben. A kormány egyelőre nem vezeti be a 480 forintos hatósági árat. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Sinka Editet nevezte ki a Klebersberg központ élére, akitől a minisztérium szakmaibb, gyermekközpontúbb és együttműködésre épülő működést vár. Az új vezető az elmúlt hetekben a tankerületek és a Klebersberg központ átvilágítását koordinálta, aminek eredményeit hamarosan nyilvánosságra hozzák. Sinka Edit tanári végzettséggel több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel, vezetett kutatásokat többek között az iskola fenntartásról, irányított EU-s forrásból megvalósuló fejlesztéseket, gyakorlata van programértékelésben. Ezen a hétvégén is elmarad a Balaton átúszás, ezúttal nem a viharos időre hivatkoznak a szervezők, hanem a túl hideg vízre. A Hungarome Csiófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyeztetésével a szervező Budapest Sportiroda úgy döntött, hogy a 44. Balaton átúszást a hétvégére várható, jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt nem tartja meg. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Kritikán aluli az albérlet és lakáshelyzet Budapesten, mondta a TV2 sztárja Hegyes Berci táncos. Szerinte teljesen ellehetetlenült a lakásvásárlás egy fiatal számára, még úgy is, hogy őt sztárként tartják számon és jó módban él. A táncos azt mondta, 100 millió forint alatt nem lehet lakást venni a fővárosban, pedig szüksége lenne egy biztos pontra. Hozzátette, frusztrálja őt, hogy szinte már csak álom marad az ingatlan Budapesten.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Tovább drágulnak Magyarországon az üzemanyagok, már jóval többe kerül a benzin és a dízel, mint a hatósági árazás előtt. Mától a benzin 7, a gázolaj 9 forinttal kerül több literenként az autósoknak. Az átlagárak 600 és 620 forint.

0: Előre nem vezeti be a 480 forintos hatósági árat. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Sinka Editet nevezte ki a Klebersberg központ élére, akitől a minisztérium szakmaibb, gyermekközpontúbb és együttműködésre épülő működést vár. Az új vezető az elmúlt hetekben a tankerületek és a Klebersberg központ átvilágítását koordinálta, aminek eredményeit hamarosan nyilvánosságra hozzák. Sinka Edit tanári végzettséggel több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel, vezetett kutatásokat többek között az iskola fenntartásról, irányított EU-s forrásból megvalósuló fejlesztéseket, gyakorlata van program értékelésben. Ezen a hétvégén is elmarad a Balaton átúszás, ezúttal nem a viharos időre hivatkoznak a szervezők, hanem a túl hideg vízre. A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyeztetésével a szervező Budapest Sportiroda úgy döntött, hogy a 44. Balaton átúszást a hétvégére várható, jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt nem tartja meg. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Kritikán aluli az albérlet és lakáshelyzet Budapesten, mondta a TV2 sztárja Hegyes Berci táncos. Szerinte teljesen ellehetetlenült a lakásvásárlás egy fiatal számára, még úgy is, hogy őt sztárként tartják számon és jó módban él. A táncos azt mondta, 100 millió forint alatt nem lehet lakást venni a fővárosban, pedig szüksége lenne egy biztos pontra. Hozzátette, frusztrálja őt, hogy szinte már csak álom marad az ingatlan Budapesten.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

napjaink meg a slágerei.

0: óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. július 24-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: A váci hajléktalanok magatartása jelentős gondot okoz, erről beszélt a város alpolgármestere. Inotai Gergely közölte, komoly

0: Az utcai hajléktalanokat támogatja, az magát a további hajléktalanságot támogatja döntésével. Az utcai szolgálatban dolgozó szociális alkalmazottak a teljes nap során figyelik a hajléktalanokat, a lakókat érintő rendzavarást viszont a közterületfelügyeletnél kell bejelenteni, tette hozzá. Inotai Gergelyt, Vác alpolgármesterét hallják.
1: Gond mindig a kéregetéssel van, esetleg az agresszivitással. Én mindig azt tanácsolom, hogy soha ne adjunk pénzt nekik és élelmet sem. Hiszen mindenki, aki a játékszabályokat betartja, teljes ellátásban részesül a Deák Tarifa Sor 2-ben. Vizet, élelmet kapnak, fürödhetnek, a ruháikat kimoshatják, telefonos segítséget kapnak, ügyintézésekhez segítséget, tehát mindent ott megkapnak. Az, aki az utcán élő hajléktalant ilyen helyi módon támogatja, az magát a hajléktalanság tényét támogatja.
0: Veszekedésbe és hangoskodásba torkolt a zebegényi önkormányzati ülés. Ferenczi Ernő polgármester a rendkívüli tárgyalás kezdetekor elmondta, hogy a Pest vármegyei kormányhivatal utasítására szervezte meg az ülést, majd bejelentette, hogy a helyettes jegyző az előző napon azonnali hatállyal lemondott, ezért a szükséges szakmai és törvényességi kontroll nélkül kénytelenek tanácskozni, tájékoztatott a polgármester. Ferenczi Ernő azt mondta, a jegyző különösen feszült helyzetben érezte magát, amiatt, mert két önkormányzati képviselő ultimátumszerű levéllel kereste meg őt, amelynek tartalmáról nem beszélt a polgármester. Kiemelte, a levelet író képviselők kilátásba helyezték, hogy amennyiben a jegyző rövid határidőn belül nem válaszol, azt akadályoztatásnak minősítik, és törvényességi felülvizsgálatot kérnek zebegény ellen. Ipoly István Zoltán képviselő közben rendőri jelenlét biztosítását kérte, megelőlegezve, hogy a testületi ülésen olyan botrány várható, amely miatt szükséges a hatóság személyes közreműködése. A zebegényi képviselők többsége szerint nem tudnak együtt dolgozni a polgármesterrel, ezért fel kellene oszlatni a grémiumot, azonban a település vezetője nem vette napirendre a témát, ezért hangoskodásba és veszekedésbe torkolt a tárgyalás. A polgármester berekesztette az ülést. Duna Bogdány saját adóbevételei meghaladják az időarányos tervet, vagyis a vártnál jobban alakulnak a különböző előirányzatok. A tényadatokról a település adóügyi ügyintézője beszélt. Ádámné Jakubi Veronika ismertette, a 6. hónap végéig számos adó nem vonatkozásában több pénz folyt be az önkormányzathoz, mint azt tervezték. Az építményadó esetében történt a legnagyobb mértékű teljesítés, már a bevétel 69%-át realizálták, több mint 46 millió forintot. Hasonló mértékű az iparűzési adó megfizetése is, 62%-os teljesítés mellett több mint 118 millió forint folyt be, a teljes év során 190 milliót vár Duna Bogdány. Az adóügyi szakértő szerint a turisztikai adó nem viszont alul teljesített, a nyár első hónapjának végéig csak 47%-nyi, alig több mint 2 millió forint bevételük keletkezett. Ennek kapcsán elmondta, éppen az magyarázhatja a remélt terv némi elmaradását, hogy a főszezon még csak most kezdődött el. A Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal adatai szerint, ha minden az előzetesen elfogadott tervezés szerint halad, akkor 265 millió forint saját adóbevétellel gazdálkodhat majd a település vezetése. Ez a tavalyi bevételhez képest 15 millió forinttal magasabb lehet. Ádámné Jakubi Veronikát, Dunabogdány adóügyi ügyintézőjét hallják.
2: 67 ezer forintból 46.287 ezer bejött már az építményadóból, ami jelenleg 69%-os teljesítés. Iparüzési adóból 190 ezer forint van tervezve, ez 118.595 forint jött eddig be, ami 62%-os teljesítés. Az idegenforgalmi adónak az előirányzata 6 ezer forint volt, abból eddig 2.828 ezer forint jött be, ez 47%. Ugye itt az idegenforgalmi adónál még azért is alacsonyabb, mert a szezon most kezdődik. Itt amik feldolgozottak, azok eddig a május 31-ig történtek, a júniusiak most érkeznek be folyamatosan. A talajterhelés az most fog kimenni, az 1000 forint van tervezve, de így is már 521 ezer forint bejött belőle, ami 52%-os. A pótlék az 1000 forint van tervezve, de 985 forint bejött, ez is 99%-os. Eddig a tervezethez képest 64%-on áll az adó az előirányzathoz képest.
0: Kiderült, hogy petárdával gyújtották fel a Váci Világi Vigalom helyszínének közvetlen közelében lévő lezárt területet múlt héten. A tömegrendezvény helyszínére nagy erővel vonultak ki a tűzoltók. A 8 négyzetméteres területen lángoló száraz füvet gyorsan eloltották. A péntek esti programot a vihar is jelentősen befolyásolta. A szervezők döntése alapján lekapcsolták a rendezvényen az áramot, majd

0: A nagy erejű szél miatt az egész városban megszűnt a szolgáltatás, a szabadtéri koncertek elmaradtak. Ennek ellenére a további napokon hétvégén már több ezeren ünnepeltek vált szokásos nyári nagy rendezvényén. Megszűnt a vízkorlátozás Nézsán és Nógrádsápon is, miután a DMRV ZRT feloldotta az első fokozatú korlátozást. A szolgáltató tájékoztatása szerint a korábban bevezetett intézkedéseknek, valamint a kánikula idején tapasztalt rendkívüli vízfogyasztás csökkenésének köszönhetően a vízellátó rendszerek ismét stabilan működnek. Nézsa önkormányzata közölte, hogy a DMRV ZRT teljes működési területén helyreállt a zavartalan ivóvízszolgáltatás, ezért a településen is megszűnik az első fokozatú vízkorlátozás. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy a Duna alacsony vízállása és a továbbra is csapadékszegény időjárás miatt a jövőben is felelősen bánjanak az ivóvízzel. Nem túl hízelgők az előzetes eredmények, ezt mondta a frissen az NB3-as labdarúgó bajnokságba bejutott nógrádi csapat vezetőedzője. Sevestyén Szilárd, a salgótarjáni SBTC trénere szerint az edzőmérkőzések alapján az látszik, hogy az az erő, ami a vármegyei bajnokság megnyeréséhez elégséges volt, nagyon kevésnek tűnik a nemzeti bajnokságban. Szerinte a felkészülési időszakban játszott meccseken kiderült, hogy több helyzetben is gondok vannak a tarjáni csapat munkájával. Sevestyén szerint tovább nehezíti a klub helyzetét, hogy kulcsjátékosok hagyták el Salgótarjánt, ezért a keret felállítására még mindig nem került sor. Várakozása szerint augusztus elején már látható lesz, kikből áll a végleges csapat. A vezetőedző kiemelte, a nógrádi csapat számára az egyetlen cél csak a bentmaradás lehet.
1: Időjárás.
0: Ma inkább tavaszias jellegű idő lesz, többnyire felhős, időnként napos idő várható. A csúcs hőmérséklet késő délután 24 fok körül alakul.
1: Közlekedés.
0: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Szügy és Vácrátót belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton. Vezessenek óvatosan.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budát

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. július 24-én a mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: A váci hajléktalanok magatartása jelentős gondot okoz, erről beszélt a város alpolgármestere. Inotai Gergely közölte, komoly kellemetlenséget okoz a váciaknak és a városban járóknak, hogy a frekventált területeken zavaró hajléktalanok jelennek meg, pénzt kérnek az emberektől. Az alpolgármester azt tanácsolja mindenkinek, hogy kerüljék el őket és semmiképp se adjanak pénzt ezeknek az embereknek. Hozzátette, a hajléktalanoknak élelmiszert se adjon senki, mert a deákvári fasoron lévő intézményükben teljes ellátást kapnak a fedél nélküliek. Részletezte, nem csak ételt és vizet adnak nekik, hanem tisztálkodási lehetőség és mosás is rendelkezésükre áll, valamint a szociális szakemberek az ügyeik intézéséhez szükséges munkát is elvégzik. Inotai úgy fogalmazott, aki az utcai hajléktalanokat támogatja, az magát a további hajléktalanságot támogatja döntésével. Az utcai szolgálatban dolgozó szociális alkalmazottak a teljes nap során figyelik a hajléktalanokat, a lakókat érintő rendzavarást viszont a közterületfelügyeletnél kell bejelenteni, tette hozzá. Inotai Gergelyt, Vác alpolgármester.

0: Szegényi önkormányzati ülés. Ferenczi Ernő polgármester a rendkívüli tárgyalás kezdetekor elmondta, hogy a Pest vármegyei kormányhivatal utasítására szervezte meg az ülést, majd bejelentette, hogy a helyettes jegyző az előző napon azonnali hatállyal lemondott, ezért a szükséges szakmai és törvényességi kontroll nélkül kénytelenek tanácskozni, tájékoztatott a polgármester. Ferenczi Ernő azt mondta, a jegyző különösen feszült helyzetben érezte magát, amiatt, mert két önkormányzati képviselő ultimátumszerű levéllel kereste meg őt, amelynek tartalmáról nem beszélt a polgármester. Kiemelte, a levelet író képviselők kilátásba helyezték, hogy amennyiben a jegyző rövid határidőn belül nem válaszol, azt akadályoztatásnak minősítik, és törvényességi felülvizsgálatot kérnek Zebegény ellen. Ipolyi István Zoltán képviselő közben rendőri jelenlét biztosítását kérte, megelőlegezve, hogy a testületi ülésen olyan botrány várható, amely miatt szükséges a hatóság személyes közreműködése. A zebegényi képviselők többsége szerint nem tudnak együtt dolgozni a polgármesterrel, ezért fel kellene oszlatni a grémiumot, azonban a település vezetője nem vette napirendre a témát, ezért hangoskodásba és veszekedésbe torkolt a tárgyalás. A polgármester berekesztette az ülést. Duna Bogdány saját adóbevételei meghaladják az időarányos tervet, vagyis a vártnál jobban alakulnak a különböző előirányzatok. A tényadatokról a település adóügyi ügyintézője beszélt. Ádámné Jakubi Veronika ismertette, a 6. hónap végéig számos adónem vonatkozásában több pénz folyt be az önkormányzathoz, mint azt tervezték. Az építményadó esetében történt a legnagyobb mértékű teljesítés, már a bevétel 69%-át realizálták, több mint 46 millió forintot. Hasonló mértékű az iparűzési adó megfizetése is, 62%-os teljesítés mellett több mint 118 millió forint folyt be, a teljes év során 190 milliót vár Duna Bogdány. Az adóügyi szakértő szerint a turisztikai adónem viszont alul teljesített, a nyár első hónapjának végéig csak 47%-nyi, alig több mint 2 millió forint bevételük keletkezett. Ennek kapcsán elmondta, éppen az magyarázhatja a remélt terv némi elmaradását, hogy a főszezon még csak most kezdődött el. A Duna-Bogdányi polgármesteri hivatal adatai szerint, ha minden az előzetesen elfogadott tervezés szerint halad, akkor 265 millió forint saját adóbevétellel gazdálkodhat majd a település vezetése. Ez a tavalyi bevételhez képest 15 millió forinttal magasabb lehet. Ádámné Jakubi Veronikát, Duna-Bogdány adóügyi ügyintézőjét hallják.
1: 67 ezer forintból 46.287 ezer bejött már az építményadóból, ami jelenleg 69%-os teljesítés, iparüzési adóból 190 ezer forint van tervezve, ez 118.595 forint jött eddig be, ami 62%-os teljesítés. Az idegenforgalmi adónak az előirányzata 6000 forint volt, abból eddig 2828 ezer forint jött be, ez 47%. Ugye itt az idegenforgalmi adónál még azért is alacsonyabb, mert a szezon most kezdődik. Itt amik feldolgozottak, azok eddig a május 31-ig történtek, a júniusiak most érkeznek be folyamatosan. A talajterhelés az most fog kimenni, az 1000 forint van tervezve, de így is már 521 ezer forint bejött belőle, ami 52%-os. A pótlék az 1000 forint van tervezve, de 985 forint bejött, ez is 99%-os. Eddig a tervezethez képest 64%-on áll az adó az előirányzathoz képest.
0: Kiderült, hogy petárdával gyújtották fel a Váci Világi Vigalom helyszínének közvetlen közelében lévő lezárt területet múlt héten. A tömegrendezvény helyszínére nagy erővel vonultak ki a tűzoltók. A 8 négyzetméteres területen lángoló száraz füvet gyorsan eloltották. A péntek esti programot a vihar is jelentősen befolyásolta. A szervezők döntése alapján lekapcsolták a rendezvényen az áramot, majd a nagy erejű szél miatt az egész városban megszűnt a szolgáltatás, a szabadtéri koncertek elmaradtak. Ennek ellenére a további napokon hétvégén már több ezeren ünnepeltek Vác szokásos nyári nagy rendezvényén. Megszűnt a vízkorlátozás Nézsán és Nógrádsápon is, miután a DMRV ZRT feloldotta az első fokozatú korlátozást. A szolgáltató tájékoztatása szerint a korábban bevezetett intézkedéseknek, valamint a kánikula idején tapasztalt rendkívüli vízfogyasztás csökkenésének köszönhetően a vízellátó rendszerek ismét stabilan működnek. Nézsa önkormányzata közölte, hogy a DMRV ZRT teljes működési területén helyreállt a zavartalan ivóvízszolgáltatás, ezért a településen is megszűnik az első fokozatú vízkorlátozás. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy a Duna alacsony vízállása és a továbbra is csapadék szegény időjárás miatt a jövőben is felelősen bánjanak az ivóvízzel. Nem túl hízelgők az előzetes eredmények, ezt mondta frissen az NB3-as labdarúgó bajnokságba bejutott Nógrádi

0: csapat vezetőedzője. Sevestyén Szilárd, a salgótarjáni SBTC trénere szerint az edzőmérkőzések alapján az látszik, hogy az az erő, ami a vármegyei bajnokság megnyeréséhez elégséges volt, nagyon kevésnek tűnik a nemzeti bajnokságban. Szerinte a felkészülési időszakban játszott meccseken kiderült, hogy több helyzetben is gondok vannak a tarjáni csapat munkájával. Sevestyén szerint tovább nehezíti a klub helyzetét, hogy kulcsjátékosok hagyták el Salgótarjánt, ezért a keret felállítására még mindig nem került sor. Várakozása szerint augusztus elején már látható lesz, kikből áll a végleges csapat. A vezetőedző kiemelte, a nógrádi csapat számára az egyetlen cél csak a bentmaradás lehet.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Ma inkább tavaszias jellegű idő lesz, többnyire felhős, időnként napos idő várható. A csúcshőmérséklet késő délután 24 fok körül alakul.
2: Közlekedés.
0: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Szügy és Vácrátót belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton. Vezessenek óvatosan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most Backspace. Vissza az időben.
4: Itt a péntek, hol a péntek? Jó rádiózást, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok! Hát a hetünk utolsó hétköznapja van, úgyhogy ezt bírjátok ki. Jó, itt egy 4 órát el vagyunk, utána Renivel eltelik ez a szép péntek is, akkor lehet majd pihizgetni, és rengeteg program vár rátok a hétvégén, úgyhogy már előre vetítem azt, hogy erről fog szólni a mai adás, de ez még odébb van. Alicsek Ádámot halljátok a mikrofonnál, és akkor Karvaj Sanyi is itt van. Sándorom, jó reggelt!
5: Jó reggelt, hello, szia! Hát nekem is ilyen zűrös lesz a hétvégén, mert Debrecenbe is kéne menni a nagy fesztiválra.
4: Pulyka kakas lesz, meg minden.
5: Honton családi nap a hétvégén, úgyhogy oda is jó lenne ellátogatni. Hát nem tudom, hogy mi fér bele. Na nézzük a fontos dolgokat. Július 24-e péntek van, névnaposok Kincső, aztán Kinga, Bernát, Csenge, Kiri, Krisztin, Levendula, jaj de szép név, és Tina, ők az ünnepeltek, na meg persze köszönjük nagy szeretettel a születésnaposokat is, hát sok boldogságot mindenkinek, meg jó kedvet, vidámságot itt a 95 héten, és a 91.9-en is természetesen.
4: Így van, és akkor ha péntek, akkor programajánlós péntek, és vastagon programot ajánlunk, és hát egy különleges hétvége van, mert hogy egyrészt ugye a Szent Anna napi palóc búcsú van, és Folk Fesztivál Balassagyarmaton már a mai napon, ha jól tudom az infók alapján, lehet látni azt, hogy itt az fognak történni dolgok az este folyamán, de nyilván a fő téma és a fő dolgok azok szombaton meg vasárnap lesznek, úgyhogy ezért is lesz két vendégünk. Egyrészt majd Golyán Krisztivel beszélgetünk, aki ugye Mixát Kálmán Nővesi Központ igazgatónője, arról, hogy milyen picit világi, meg ilyen fesztiválos kis sztorikat körítenek a búcsú mellett. És Jakus Julcsival is beszélgetünk a Palosz Múzeum részéről, ő pedig ugye a vallási, a szakrális, a népi vonalát fogja elmondani, úgyhogy évről évre ez egy nagyon szép egyensúlyban van ez a többnapos fesztivál, és egyedné Baránek Ruzsánka is majd a vendégünk lesz a tervek szerint, mert hogy ugye itt a bánki szlovák nemzetiségi találkozó is nagyban fog majd zajlani, ez is egy óriási országos szinten is egy nagyon nagy program, úgyhogy megkaptuk a menetet, tényleg nagyon színes, rengeteg különleges az országon kívülről, külföldről érkező vendégek is lesznek. Ugye Ruzsánkával majd erről fogunk beszélgetni. Ugye a találkozó az ugye 26-án lesz, tehát ugye az majd vasárnap lesz. Úgyhogy picit meg lehet majd ezt a két programot osztani, szorozni, úgyhogy valami ilyesmi az, amiről a mai napon fogunk többek között beszélgetni. Jó, úgyhogy így állunk össze, a mágos lágerekkel indulunk, és hát köszönjük, hogy itt vagytok.

0: Itt is vagyunk, és bevallom őszintén, hogy vaciláltam, hogy ezzel a dallal foglalkozunk-e, vagy sem, mert hogy vannak olyan dalok, gyerekek, amikről néha úgy érzem, hogy nem akarom többet őket meghallani. Neked nincs ilyen érzésed, Sanyi?
1: Talán a Queen dalával voltam így, amikor ugye Freddie Mercury meghalt, és akkor nagyon ment sokáig a Show Must Go On. Nem tudom, szerettem azt a dalt nyilván.
0: De túl sok volt már.
1: De igen.
0: Túl sok volt már. Vannak. Nekem is vannak ilyen dalok, és a következő is az, de mivel mai napon fontos mérföldkőhöz érkezik 1982-ben, ezért egy picit foglalkozunk vele. Na jó, indítsuk el.

0: Nyilván élőben nagyon dörrehet ez a nóta, akár feldolgozásként is. De igen, tehát nekem már ugye könyökömön jön ki ez. Nem? Tehát sportesemény, bármi, hogy egyszerűen ehhez nyúlunk már csak hozzá, és hogy ez, nem tudom. Te hogy érzed ezt a nótás, anyukám?
1: Nem rossz, nem rossz, én is el vagyok vele, szeretem, csak túl sokat hallottam.
0: Ugye? Én is úgyis úgy vagyok vele. Na, azért foglalkozunk ezzel, mert 1982-ben a mai napon ugye a Survivor zenekar Eye of the Tiger című dala, ugye a Rockyhoz kapcsolódóan 6 hétig vezette az amerikai kislemez listát, a dal az Egyesült Királyságban is az első helyre került, és az együttes ugye Grammy díjat nyert a szerzeményért a legjobb rock zenei előadás kategóriájában. Érdekes volt a nótának a megszületése, már is mondom, hogy miért.

Na, a dal ugye kizárólag Rocky 3 miatt született. Ez nagyon fontos dolog, tehát, hogy ezt megkérték, hogy ez legyen. Ugye Stallone kifejezetten felkérte a Survivor-t, hogy írjanak egy új főcímdalt a filmhez. Azért mondom, hogy új főcímdalt a filmhez, mert eredetileg nem ez szólt volna a filmben, hanem ugye Stallone először a Queen zenekarnak, tehát a Queen-től az Another One Bites the Dust című slágát szerette volna felhasználni, de nem kapta meg jókat hozzá. Tehát azt mondták neki, hogy nem, úgyhogy muszáj volt kvázi megkeresni mondjuk a Survivor-t, és akkor megírni velük az Eye of the Tiger-t, és olyan érdekes, hogy hogy született meg maga ez a riff is, mert ugye először a nóta volt, először a film volt meg, aztán pedig a nóta, tehát a legendás gitár riff, ami ugye az elején szól, azt ugye a box jelenthez igazították, Sanyi, képzeld el, tehát ugye úgy alakították ki a nótát, hogy ütemre képpen is a dal az passzoljon is, jó legyen, és ugye az egész ritmusát a nótának úgy írták meg a dalszerzők, hogy ugye illeszkedjen az edzésmontáshoz, az ütésekhez és hasonlókhoz. Egyébként majdnem más lett a címe, mert az első verzió még ugye Survival címmel készült, de aztán rájöttek a szerzők, hogy hát az Eye of the Tiger sokkal erősebb és sokkal hát igen, emlékeznek rá jobban, úgyhogy ennél maradtak. És igen, a végére még annyi, hogy a dalban hallható verzió az külön, és a filmben hallható verziója a dalnak az különleges, mégpedig azért, mert hogy akkor először rántotta fel a zenekar, akkor Stallone annyira elégedett volt a hallottakkal, hogy annak a variálása nélkül került be a Rocky 3-ba, még mielőtt ugye a végleges stúdió felvétel elkészült volna, tehát ugye ami a filmben van, az a demo gyakorlatilag. Na, úgyhogy ennyi erről a nótáról. Szerintem eleget meséztük ki, úgyhogy egy évig nem is akarok erről hallani.

0: Nézzük, hogy mi minden tartogat számunkra. Július 24, kedves hallgatók, igen, vannak történelmi eseményeink is, szülinaposok is vannak, amiket Sanyika nagyon szeret. Hát itt van Jennifer Lopez, aki a mai napon 57 éves, hát én is nagyon szeretem őt. Szeretném.
1: Én nem is gondoltam volna, hogy már 57.
0: Á, J-Lo az istennő. Tehát
1: állítólag nagyon jól néz ki. Tehát
0: a nagyon az egy enyhe kifejezés, Karvaj Sanyi.
1: Jó, tehát, nem mondhatom, hogy
0: nem.
1: Jól néz ki.
0: Brutálisan jó még a J-Lo. Gyönyörű nő. Nagyon-nagyon. Oké, ennyi volt erről. Aztán erről a témáról. Aztán ugye Mary Rose Byron, ausztrál színésznő is megszületik. A neve az nem sokat sejtett, de oda van írva a zárójelben, hogy a Safety Pro Gimme. Nem tudom, hogy ez, amikor én fiatal voltam, ez nagyon ment. Ez egy sorozat volt, Sanyika. Ez a Safety Pro Gimme, ez ment az M1-en, vagy az M2, nem tudom. Tehát,
1: kettesen ment, és
0: kettesen.
1: 94-95, olyasmi, 95-96 környéke.
0: Igen, akkor tehát, hogy...
1: Nem volt rossz, azt kell, hogy mondjam.
0: Hát egy kis lötye-lötye izé, nem tudom én, milyen van, kis... De,
1: kicsit úgy magadénak érezhetted, mert tényleg az első szerelem, a csók, a beszólások...
0: Igen, ilyesmik voltak, amik azért benne voltak. Igen. Na, aztán még itt nézünk valamit nektek. Amelia Earhart is a mai napon születik, hát rájuk, vagy rá csajok abszolút büszkék lehettek, mert hogy ő volt az első nő, mint amerikai pilóta, aki egyedül átrepült az Atlanti-óceánt, ez egy óriási sztori volt. 1897-ben a világon elsőként nálunk Tatán 21 helyen lobbantak fel az utcai acetilén lámpák, innen is reflektálunk talán a tegnapira, hogy akkor lemaradás vagy nem lemaradás, hát ebben például este fél 9-kor világítottak a lámpák, ebben azért éjjel jártunk, és 1463-ban Hunyadi Mátyás 80 ezer arany annyiért visszavásárolta a Magyar Szent Koronát harmadik Frigyestől. Na, ennyi. Jó? Sűrű volt a péntek, hát az életben és a világban, hogyha azt most így végigpörgettük. Mi mindent még nem mondtunk el? Na, lényeg, hogy megyünk is tovább, egy régi Nógrád előttünk.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 94. július, hát egy picit csúsztatok 25-e év, tehát ugye, ha most lesz, akkor szombati, de maradjunk a péntekinél. Nógrád az,
1: ide vagy oda,
0: amiről beszélgetünk, így van, és azért, mert hogy képzeljétek el, hogy mind a mai napig ez a közösségi médiában, ami Balassagyarmatot érintve állandóan följön. Tehát, hogy van valami fajta olyan generációs kötődés, meg panaszkodás a Liget egykori szökőkútja, egykori tőkutyával kapcsolatban, hogy azt én tett, hogy egyszerűen ez hihetetlen. Mert hogy ugye régen volt egy szökőkút, ami ott tizé, és akkor meg volt gyönyörűen világítva este, és akkor az eltűnt, és akkor ugye most nincsen már, és akkor most egy kis szökőkút van, és akkor mindig előjön, hogy hova tűnt ez a szökőkút, és hogy milyen szép.
1: De miért tűnt el? Miért vitték el?
0: Na, itt van a 94-es cikk, hogy már csak az idősebbek emlékeznek arra, hogy Balassagyarmaton a Palóc Múzeum előtt hajdanán működött egy szökőkút. Csodálatos látvány volt, a gyönyörű múzeum, a Liget fái, este a megvilágított szökőkút, sajnos az enyészet szörnyű pusztítást végzett, tönkrement a gépház, gaznőtt a medencében. A régi rendszerben azzal magyarázták a megszűnést, hogy a város vízhiánnyal küszködik, na és persze a lepusztult gép felújítására nincs pénz. Az újak egyszer sem foglalkoztak a kérdéssel, a választ persze így is tudjuk, nincs pénz. Már akkor is boldogak lennénk, írja a cikk írója, ha egyszer gyermekeink felnőttként láthatnák működni a jobb sorsra érdemes szökőkutat, Istenem, beszép is lenne. Hát a stílussal, meg a megfogalmazással nem akarok, hogy mondjam, nem akarom ezt minősíteni, de nyilván akkor ez volt a módja az újságírásban, de hogy igen, és akkor együtt sír a cikk írója azzal, hogy akkor ennyi volt a szökőkútnak, most nem tudom, hogy az nincs oda, hogy ez vélemény, mert hogy...
1: Átérezte!
0: Igen, tehát, hogy ez nem egy objektív leíró cikk, hanem inkább ez egy ilyen, nem tudom én, ment az író, vagy a szerkesztő, átment a Palócligeten, és akkor ezt mondta, hogy ja, holnapra még kell, nem tudom én, hány fleknyi anyag, akkor írok erről, mert hogy milyen csúnya ez itt, és igen. Akkor ebből lett egy cikk, megcsinált egy fotót nagyjából.
1: És megérinti az embereket, és
0: igen. Úgyhogy van valami brutál nosztalgia és kapaszkodás, mondom, még mind a mai napig, amit úgy meg is értek, viszont annyira mondjuk nem, mert hogy nekem azért ezekhez a szökőkutakhoz nekem úgy annyira nincsen közöm. Tehát, hogy
1: löbög... Nem szereted a szökőkutakhoz?
0: Löbög, locsog, városháza előtt is, meg ott a Palóc Múzeum.
1: Mindig oda megyünk.
0: Jó, elmegyek mondjuk Rómába vagy Nápolyba, azért az más. Tehát azért az, ott van egy, hogy mondjam, itt ott az egy teátrális, monumentális szökőkutak vannak, azért az más, az tényleg szép. De hogy most itt... Elmegyek, egyszer. Nem tudom én, Hajdúszoboszlón, és akkor locsolott a városháza előtt valami most keresem be engem, ezt nem izgat.
1: Mennyivel másabb ott?
0: Micsoda?
1: Mennyivel másabb ott a kedves pároddal sétálni, ott megölelni a szökőkútnál, és megcsókolni? Ennél romantikusabb pillanatot el sem tudok képzelni.
0: Hát nem tudom, mit vered magad, nem is látod, hogy milyen a szökőkút, kezdjük azzal.
1: De maga a hangulata.
0: De milyen hangulat, az, hogy csobog a víz melletted. Nekem inkább, nem tudom, inkább a pisilés jön rá, mint hogy az most ott teljesen ízébeljek. Nem, tehát hogy nekem azt mondom, hogy szökőkút mondom, és akkor be van automatizálva, hogy akkor így pröcsköl, meg úgy pröcsköl. Na mindegy, ha adjuk, nekem ez annyira nem jön be. Minden esetre azt elfogadom, hogy még. Vannak olyanok még mindig itt Balassagyarmaton, akik azért visszasírják ezt a szökőkutat, úgyhogy számukra áldoztunk egy pár percet ezzel a cikkel.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
0: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csavtelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
0: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
2: A váci hajléktalanok magatartása jelentős gondot okoz, erről beszélt a város alpolgármestere. Inotai Gergely közölte, komoly kellemetlenséget okoz a váciaknak és a városban járóknak, hogy a frekventált területeken zavaró hajléktalanok jelennek meg, pénzt kérnek az emberektől. Az alpolgármester azt tanácsolja mindenkinek, hogy kerüljék el őket és semmiképp se adjanak pénzt ezeknek az embereknek. Hozzátette, a hajléktalanoknak élelmiszert se adjon senki, mert a deákvári fasoron lévő intézményükben teljes ellátást kapnak a fedél nélküliek. Részletezte, nem csak ételt és vizet adnak nekik, hanem tisztálkodási lehetőség és mosás is rendelkezésükre áll, valamint a szociális szakemberek az ügyeik intézéséhez szükséges munkát is elvégzik. Inotai úgy fogalmazott, aki az utcai hajléktalanokat támogatja, az magát a további hajléktalanságot támogatja döntésével. Az utcai szolgálatban dolgozó szociális alkalmazottak a teljes nap során figyelik a hajléktalanokat, a lakókat érintő rendzavarást viszont a közterületfelügyeletnél kell bejelenteni, tette hozzá. Duna Bogdány saját adóbevételei meghaladják az időarányos tervet, vagyis a vártnál jobban alakulnak a különböző előirányzatok. A tényadatokról a település adóügyi ügyintézője beszélt. Ádámné Jakubi Veronika ismertette, a 6. hónap végéig számos adó nem vonatkozásában több pénz folyt be az önkormányzathoz, mint azt tervezték. Az építményadó esetében történt a legnagyobb mértékű teljesítés. Már a bevétel 69%-át realizálták, több mint 46 millió forintot. Hasonló mértékű az iparűzési adó megfizetése is, 62%-os teljesítés mellett több mint 118 millió forint folyt be, a teljes év során 190 milliót vár Duna Bogdány. Az adóügyi szakértő szerint a turisztikai adó nem viszont alul teljesített, a nyár első hónapjának végéig csak 47%-nyi, alig több mint 2 millió

0: Pánikula idején tapasztalt rendkívüli vízfogyasztás csökkenésének köszönhetően a vízellátó rendszerek ismét stabilan működnek. Nézsa önkormányzata közölte, hogy a DMRV ZRT teljes működési területén helyreállt a zavartalan ivóvízszolgáltatás, ezért a településen is megszűnik az első fokozatú vízkorlátozás. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy a Duna alacsony vízállása és a továbbra is csapadékszegény időjárás miatt a jövőben is felelősen bánjanak az ivóvízzel. Tovább drágulnak Magyarországon az üzemanyagok, már jóval többbe kerül a benzin és a dízel, mint a hatósági árazás előtt. Mától a benzin 7, a gázolaj 9 forinttal kerül több literenként az autósoknak. Az átlagárak 600 és 620 forint között mozognak. Korábban több szakértő is egybehangzóan állította, hogy kizárt idén nyáron a 600 forint fölötti üzemanyag, de a múlt hét óta már tartósan e körüli értékeken érhetők el. A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése, az orosz finomítókat érő ukrán háborús támadások, a szezonálisan megugró kereslet, a szűkülő regionális kínálat és a gyengülő forint egyszerre hajtják felfelé a benzin és a gázolaj árát. Piaci szereplők szerint az elmúlt évek egyik legösszetettebb helyzete alakult ki, amelynek hatásai már a magyar nagykereskedelmi árakban is megjelentek, és várhatóan a kutakon is még inkább érezhetők lesznek a következő hetekben. A kormány egyelőre nem vezeti be a 480 forintos hatósági árat.
1: Időjárás.
0: Ma inkább tavaszias jellegű idő lesz, többnyire felhős, időnként napos idő várható. A csúcs hőmérséklet késő délután 24 fok körül alakul.
1: Közlekedés.
0: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Szügy és Vácrátót belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton. Vezessenek óvatosan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
4: 7 óra múlt 3 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Jó rádiózást, itt vagyunk, ragyogunk. 95.7 és 91.9 a Megafon mikrofonjánál. Egyrészt Oli Csak Ádámot halljátok, másrészt pedig a Karvas Anyikánk is itt van. Sándor, jó reggel.
5: Jó reggelt, és persze jó vétet, jó szórakozást, jó kedvet, jó utat mindenből, a legjobbat mindenkinek. Tényleg elhagytuk már 7 órát, jönnek a megaslágerek, és már is érkezik a programajánlós péntekünk legfőbb rész.
4: Így van, és eszembe jutottak a hollókői szülők, akik ugye bedörrentik most már úgy tűnik a kisiskolát ebben a tanévben, úgyhogy most rájuk gondolunk. Na?
5: Jó, legyen, gondoljuk.
4: Legyen így, úgyhogy akár a dalt is, ami most jön, azt neki küldjük, és akkor tényleg egy pár nóta után programajáros péntekünk van. Nagyon sűrű lesz a hétvége, bizonyos, hogy mondjam, hasonlóságot fog mutatni, de ennek ellenére maradjatok velünk, és mindenki fog derülni.

0: Ajánlunk tehát programot nektek. Jó rádiózás mindenkinek a hétvégét illetően, és az első óránkban így, hát nem megyünk el szó nélkül a Palóc Búcsú és Folk Fesztivál mellett, amely már egyébként a mai napon fog elindulni, és egy háromnapos történet. Igen, aki nem tudja, miről van szó, ugye itt a Palócok Nógrád megyében élők egyik legfontosabb, vagy nem, igen, legfontosabb igen, vallási, szakrális története, ugye Szent Annanapi Palóc Búcsú, amely ugye vasárnap lesz, és ugye az elmúlt években aztán a búcsún túl egy picit elmentünk a világi, a folkosabb történetbe, mégpedig folkudvarral, folktérrel, különféle igen, kiállításokkal és hasonlókkal, koncertekkel, hogy egy picit azok is megmozduljanak akár e programra, akik mondjuk nem annyira vallásosak, vagy akit annyira nem érdekli egyébként az, hogy itt most vonulás van, meg ünnepi szervisen van, meg hasonlók, és éppen ezért itt a Palóc Ízek utcájától kezdve a Vásári kavalkádon keresztül nagyon sok mindennek készülnek.
1: Tehát akkor mindenkinek szól ez
0: abszolút,
1: a program.
0: Abszolút, abszolút, abszolút. Van ennek azért tényleg egy kvázi komolyabb, egy vallási vonala tényleg, mert hogy mindig ez ugye most vasárnap, hogy a 26-án lesz a menet, a búcsú, népviseletes mellett gyönyörű szép, ugye ez megy a Ligetbe, ott a szabadtéri színpadon egy gyönyörű szép nagy mise zajlik, de emellett egyébként a holnapi napon is például jönnek a Rimóciak, ugye a Rezes Banda, és akkor csapatják a zenét, lehet picit táncolni, lehet jókat enni, Góbé zenekar fog majd koncertezni, magyar mennyegző, kertmozi lesz, tehát hogy tudod így, benne vagyunk ebben a keretrendszerben, de ugyanakkor egy picit elbillenünk, hogy ne legyen annyira vallásos, szakrális, és mindenki által éveztető legyen. Tehát például, Sanyika, ez neked is szól.
1: Megértelek, és tök jó, és köszönöm is.
0: Igen, kell azért erre felé lépni, ugye?
1: Na nem.
0: Mert hogy igen, 2026-ban valahogy ki kell lépni már ezekből a szűkebb mesdjékből, úgy kell tálalni, hogy az azért tényleg egy picit modernebb köntösben legyen.
1: És másokat is megérintsen.
0: És másokat is megszólítson, megérintsen a program, így van, úgyhogy erre törekszik most már jó pár éve a Palóc Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma, illetve a Mixát Kálmán Műhelyesi Központ, úgyhogy ez a két balasolyamati intézmény az, aki, vagy ami az idei évben is a munkatársak által közösen szervezik ezt a Palóc Búcsút, úgyhogy megosztozik most majd a műsoridőm Olyán Krisztina, a Műhelyesi Központ igazgatónője, és Jakos Júlcsi, aki pedig ugye a Palóc Múzeumnak az egyik munkatársa, és akkor kiderül majd azt, hogy mi lesz, hogy lesz, miért érdemes menni és mikor, úgyhogy a hölgyekkel pár meg a sláger után már beszélgetünk.

0: Palocbúcsú és Folk Fesztivál Balassagyarmaton, ez a témánk, ez a programajánlós péntekünk egyik napirendi pontja, mégpedig azért, mert hát az a mai napon veszi majd a délutáni órákban a kezdetét, és aztán a holnapi napon a folk vonal lesz az, amely várja az érdeklődőket, Folkudvar, Folktér, majd vasárnap a Palóc búcsú, és ugye mivel mondtuk azt, hogy kvázi évről évre már két intézmény közösen szervezi ezt, hogy egy picit lett neki egy világi, egy folkos vonala, egy ilyen kis mulatós, evősívós, játékos vonala, illetve vannak ugye búcsú kapcsán tényleg egy vallási vonala is, éppen ezért akkor ezt ketté veszük így a beszélgetésben, és akkor két hölgyel tudunk beszélni azzal kapcsolatban, akkor mi vár rátok. Úgyhogy először is a Mixed Kálmán Művelési Központ igazgatónője Golyán Kriszti van velünk, akivel akkor egy picit beszélgetünk itt akár a szépségversenyről, a folktérről, a folkudvarról, a kertmoziról, meg mindenfajta ilyesmiről. Szia Kriszti! Jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlök mindenkit!
0: Szia! Na, hát akkor csapjunk is bele tényleg, mert hogy most az adásidőn Jakus Vucsival osztozkodsz. Nézzük akkor ezt a folk vonalat, ezt a világi vonalat, ugye, mert erről évről évre beszélgetünk már, hogy egy picit kinyitottátok ezt az egészet, éppen azért, hogy minél több balassagyarmatinak és környékbelinek legyen azért egy pici plusz szórakozás is.
1: Örülünk neki, hiszen nem csak környékbeliek érdeklődnek a programról iránt, hanem megjelentek a turisták is. Nem, wow. Még nem nagy számmal, de azért itt vannak, egy-egy napra ellátogatnak ennek a programnak a megtekintése céljából. Úgyhogy nagyon fontos, hogy színes, mindenki számára megfelelő programot kínáljunk. Célunk, hogy megmutassuk, hogy a modern világ és a hagyományok azok nem ellentétes dolgok, ezek megférnek egymás mellett és egymásból következnek. Akár a buli is megfér, a mulatozás, a vallási dolgok mellett, hiszen minden az életünk része most is, mindegyik terület, és régen is így volt. Úgyhogy ezt szeretnénk erősíteni. Szerintünk nagyon fiatalos a program, rengeteg a fiatal résztvevő. Tényleg egészen a szombati programoktól, a koncertekben, a Rezes Banda fellépésében is rengeteg fiatal van, ugye ebben a Rimóci Mulatságban, Szent Anna szépeiben, hát a Góbi az kifejezett fiatalokból áll, és szerintem a magyar mennyegző is minden korosztályt alkalmas megszólítani.
0: Igen. És akkor hogy látod egyébként idén is akkor ez a plusz Palócizek utcája, a hasonlókat is szintén tudtok hozni, meg tudjátok között a gasztronómiát is pendíteni ebben a három napban?
1: Igen, és ott
0: napban
1: is ott van a hagyományos, a házi, a sízek, és már az újra gondolt Palócizek is. Tehát megjelennek a megyében a hagyományőrzős főzőcsapatok, és megjelennek a jó, a kiváló éttermek, Kozárdi Kamra, Prónai Kastély,
0: wow.
1: Tehát hoznak egy ilyen új vonalat, egy friss bele, de a hagyományőrző csoportok pedig felidézik gyerekkorunk ízeit. Úgyhogy ez a cél, hogy minél szélesebb körben megmutassuk, hogy milyen színes a mi palóc kultúránk.
0: És akkor magak a helyszínek azok, akkor itt a Folkudvar, meg a Folktér kapcsán, és itt a Jánosi Képtár, Főtér, Palóc Múzeum, Liget vonal, tehát hogy egy ilyen kis komplex teret töltötök be, Kriszti?
1: Pontosan, igen, a belváros szeretnénk megtölteni élettel, én azt gondolom, hogy sikerül, és színes élettel, tényleg megjelennek a viseletesek, a Szent Anna szépeiben szerintem csúcs jelentkező szám van.
0: Komolyan?
1: Sosem volt ennyi, igen, csodálatos, gyönyörű fiatal nők, tényleg, de elképesztő.
0: De jó.
1: És ugye ez nem csak egy szépségverseny, hanem a viselet viselésének, hogy milyen méltóság teljesen és hitelesen tudja az ember viselni a viselet. Tehát ennek a megmérettetése. Egyébként nagyon színes a program, ugye lesz előtt egy élő remote szimulatság, gyerekprogram, majd a Szent Anna szépeit beletettük a közepébe, mint a egyik legnépszerűbb programunkat, utána a kiváló Góbé zenekar ad egy fantasztikus világzenei és modern koncertet, amiben népzenei elemek jócskán menj jelennek, és este pedig a magyar mennyegzővel vezetjük le a fesztivál hangulatot.
0: Nagyon jó, oké. Okay.
1: Igen, gatunk, a kertmoziban a főtéren, ez nagyon fontos.
0: De jó. Jó van, oké, okay, köszi, és akkor megyünk tovább, mert hogy Jakus Vucsival akkor átbeszéljük azt, hogy mi minden vonatkozik akkor a búcsúi vonalra, meg a vallási részre, úgyhogy Kriszti, ölelünk, sok-sok érdeklődőt küldünk hozzátok, remélhetőleg így a beszélgetéssel is. Köszi, hogy itt voltál.
1: Köszönjük.
0: Szia. És akkor robogunk is tovább, ahogy ígértük, és a Magyar Nemzeti Múzeum, Palóc Múzeumának egyik munkatársa, Jakus Júlcsi is itt velünk a vonalban, mert hogy azért tényleg két vonal felé lehet menni, ugyanakkor meg az egész egy szép egységes történet, de mi azért külön vettük, mert hogy a Júlcsi az, akivel nagyon tudunk majd beszélni magáról, a búcsúról, meg arról a koncertről is, amely akár mondjuk a mai napon este 7 órakor fog majd elkezdődni, úgyhogy itt is van a vonalban. Szervusz, kedves, jó reggelt!
1: Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek!
2: Jó reggelt, Júlcsi! Hogy vagy?
0: Na. Hogy vagy, Júlcsi? Készültök? Készültök? Na.
1: Igen, nagyon készülünk, hiszen Nógrád legszebb hétvégéje vár ránk.
0: Ezt a múltkor is mondtuk, hogy egy nagyon jól kitalált szlogen, tehát hogy ezt mondtam, hogy ez tetszik, ez jó volt. Oké, akkor lássuk tényleg azt, hogy ennek azért tényleg egy szakrális vagy vallási oldala van, és nagyon szép koncerttel kezdünk a mai napon, talán akkor induljunk innen, Júlcsi.
1: Jó, hát kezdjük azzal, hogy amikor azt mondjuk, hogy Palóc búcsú és folkfesztivál, sokan azt hiszik, hogy nap, néphagyomány, itt fekete-fehér fotók, meg poros tárgyak a múzeumban, csak hogy erre Balassa Gyarmat most rácsáfol, mint mindig a Palóc búcsú és folkfesztivál alkalmával, mert hogy ez most is nem a múltról szól, hanem egy minden generációnak szóló program folyamról, ahol péntek este rögtön egy olyan koncerttel indulunk, ahol Szvorák Kati a magyar népzene erejét fogja közel hozni, és itt lesznek a Szandai Kövi Rózsák, ez egy hagyományőrző asszonykórus Szandáról, akik valójában ott gyülekeznek majd a valamikor szandai, vagyis hát ma is megvan az a szandai káponka, aminek a másolatát itt helyezték el a Palóc Múzeum udvarán. És itt tartunk egy áltatosságot. Ez egy szabadtéri, meghitt alkalom, egy közös imádság, ami olyan dolgokról szól, ami mindannyiunknak nagyon fontos, családokról, gyerekekről, a nemzet megmaradásáról, hát hogy legyen reményünk a jövőben.
0: De szép. És akkor ugye a szombat az, amely ugye itt a Krisztivel már beszéltük, hogy akkor az a folknap.
1: Ott föltörög minden.
0: Igen.
1: Szombaton.
0: És akkor azért vasárnap már a nyugodtságról van szó, akkor azért a menet az nagyjából akkor hasonló, azt az elmúlt években, Júlcsi?
1: Így van, hagyományosan a nagy templomtól indul a népviseletes menet, ahol a Rimóci Rezes banda vezeti fel, szólnak szépen a Máriás énekek, ott sorakoznak Palócország viseletes, vagyis hát falvaiból a viseletes hívek, és így indulnak ehhez a szandai káponkához, ami a Palóc Múzeum udvarán található, ott megállnak egy kis imádságra, és mennek az ünnepi szent misére. De amúgy annyit szeretnék hozzátenni, hogy nem kell kimondottan vallásosnak lenni ahhoz, hogy valaki részt vegyen ezen az ünnepen, hanem egyszerűen csak ki kell szállni ebből a telefonos, rohanós világból, és be kell kerülni abba a közegbe, ahol itt személyesen találkozik több száz ember, együtt énekel, ugye a fesztiválon táncol, beszélget, és szóval ez egy ilyen nagyon nagyon felemelő nap.
0: Így, azt akartam én is mondani, hogy ha valakinek van egy pici érzéke, vagy valami kis szenzora a szépre, akkor ha már csak ezt így megnézi, ezt a vonulást, akkor már abban azért, nem tudom én, egy picit ugye el tud merülni, vagy fel tud töltődni.
2: Vagy elmész a szabadtéren, egy áhítat, egy kis elgondolkodásra, elcsendesedésre. Az egy kellemes, csodálatos érzés, tényleg, ahogy Júcs is mondta, a mai rohanó pénzorientált agyonhajszolt világban.
0: Igen, úgyhogy jó, hogy ezt tudjátok megtartani, hál' Istennek, Júlcsi.
1: Hát igen,
2: szükség is van erre.
0: Na, igen.
3: Maga az imádságos rész is, mert hogy ez is része a hagyománynak, és a hagyománynál pedig nekünk az is fontos, hogy, tehát, hogy a hagyomány is lehet öröm, lehet játék, lehet élmény.
0: Igen, van egy ilyen rossz beidegződésünk, hogy akkor a hagyomány, és akkor ez egy nem, ez tök jó lehet 2026-ban is, jaj, újra lehet csomagolni, újra lehet gondolni, úgyhogy ez ne legyen ez a régi, tényleg ilyen poros, fekete-fehér fotós, ilyen beidegződés, hanem az normális legyen, élhető legyen, modern legyen. Lehet egy picit ezt felé is tendálni.
3: Meg hogy a gyerekek is felfedezhessék, mondjuk, akik ide jönnek a szüleikkel, nagyszüleikkel, hogy róluk, a családról szól, az ő gyökereikről, oda, ahová ő tartozik. Legalábbis mi ezt a Palot Múzeumban mindig ezt igyekszünk képviselni, és éppen ezért szeretnénk a folkudvaron, hát ilyen királylányos mesére is hívni a gyerekeket, de hogy pont ebből a felfedezésből indulhassanak majd el, és lehessenek részesei majd a nagy Civita Sportissima téri kavalkádnak.
0: Igen. Jó, Csik, köszönjük, és akkor nagyon sok érdeklődött vendéget kívánunk nektek.
3: Köszönjük
0: erre
3: szépen,
0: három napra. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük, szia, minden jót. Szia. Na, összefoglaljuk még, mert tényleg annyi mindent mondott el Kriszti is, meg Julcsi is, hogy ezt akkor most rendszerezzük majd a híreket követően.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: A váci hajléktalanok magatartása jelentős gondot okoz, erről beszélt a város alpolgármestere. Inotai Gergely közölte, komoly kellemetlenséget okoz a váciaknak és a városban járóknak, hogy a frekventált területeken zavaró hajléktalanok jelennek meg, pénzt kérnek az emberektől. Az alpolgármester azt tanácsolja mindenkinek, hogy kerüljék el őket és semmiképp se adjanak pénzt ezeknek az embereknek. Hozzátette, a hajléktalanoknak élelmiszert se adjon senki, mert a deákvári fasonon lévő intézményükben teljes ellátást kapnak a fedél nélküliek. Részletezte, nem csak ételt és vizet adnak nekik, hanem tisztálkodási lehetőség és mosás is rendelkezésükre áll, valamint a szociális szakemberek az ügyeik intézéséhez szükséges munkát is elvégzik. Inotai úgy fogalmazott, aki az utcai hajléktalanokat támogatja, az magát a további hajléktalanságot támogatja döntésével. Az utcai szolgálatban dolgozó szociális alkalmazottak a teljes nap során figyelik a hajléktalanokat, a lakókat érintő rendzavarást viszont a közterületfelügyeletnél kell bejelenteni, tette hozzá. Duna Bogdány saját adóbevételei meghaladják az időarányos tervet, vagyis a vártnál jobban alakulnak a különböző előirányzatok. A tényadatokról a település adóügyi ügyintézője beszélt. Ádámné Jakubi Veronika ismertette, a 6. hónap végéig számos adónem vonatkozásában több pénz folyt be az önkormányzathoz, mint azt tervezték. Az építményadó esetében történt a legnagyobb mértékű teljesítés, már a bevétel 69%-át realizálták, több mint 46 millió forintot. Hasonló mértékű az iparűzési adó megfizetése is, 62%-os teljesítés mellett több mint 118 millió forint folyt be, a teljes év során 190 milliót vár Duna Bogdány. Az adóügyi szakértő szerint a turisztikai adónem viszont alul teljesített, a nyár első hónapjának végéig csak 47%-nyi, alig több mint 2 millió forint bevételük keletkezett. Ennek kapcsán elmondta, éppen az magyarázhatja a remélt terv némi elmaradását, hogy a főszezon még csak most kezdődött el. A Duna-Bogdányi polgármesteri hivatal adatai szerint, ha minden az előzetesen elfogadott tervezés szerint halad, akkor 265 millió forint saját adóbevétellel gazdálkodhat majd a település vezetése. Ez a tavalyi bevételhez képest 15 millió forinttal magasabb lehet. Megszűnt a vízkorlátozás Nézsán és Nógrádsápon is, miután a DMRV ZRT feloldotta az első fokozatú korlátozást. A szolgáltató tájékoztatása szerint a korábban bevezetett intézkedéseknek, valamint a kánikula idején tapasztalt rendkívüli vízfogyasztás csökkenésének köszönhetően a vízellátó rendszerek ismét stabilan működnek. Nézsa önkormányzata közölte, hogy a DMRV ZRT teljes működési területén helyreállt a zavartalan ivóvízszolgáltatás, ezért a településen is megszűnik az első fokozatú vízkorlátozás. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy a Duna alacsony vízállása és a továbbra is csapadékszegény időjárás miatt a jövőben is felelősen bánjanak az ivóvízzel. Tovább drágulnak Magyarországon az üzemanyagok, már jóval többe kerül a benzin és a dízel, mint a hatósági árazás előtt. Mától a benzin 7, a gázolaj 9 forinttal kerül több literenként az autósoknak. Az átlagárak 600 és 620 forint között mozognak. Korábban több szakértő is egybehangzóan állította, hogy kizárt idén nyáron a 600 forint fölötti üzemanyag, de a múlt hét óta már tartósan e körüli értékeken érhetők el. A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése, az orosz finomítókat érő ukrán háborús támadások, a szezonálisan megugró kereslet, a szűkülő regionális kínálat és a gyengülő forint egyszerre hajtják felfelé a benzin és a gázolaj árát. Piaci szereplők szerint az elmúlt évek egyik legösszetettebb helyzete alakult ki, amelynek hatásai már a magyar nagykereskedelmi árakban is megjelentek, és várhatóan a kutakon is még inkább érezhetők lesznek a következő hetekben. A kormány egyelőre nem vezeti be a 480 forintos hatósági árat.
4: Időjárás.
6: Ma inkább tavaszias jellegű idő lesz, többnyire felhős, időnként napos idő várható. A csúcs hőmérséklet késő délután 24 fok körül alakul.
5: Közlekedés.
6: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Szügy és Vácrátód belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton. Vezessenek óvatosan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Programajánlós péntekünk van, és ugye akkor gyorsan még egyszer, igen, péntek, szombat, vasárnap, tehát ma, holnap meg holnap után Szent Anna napi palóc búcsú és a búcsúhoz kapcsolódó folk fesztivál vár benneteket itt Balassagyarmaton, főtéren, a Civitas Fortissima téren, a Jánosi képtár környékén, mert hogy még ott kiállítás megnyitó is lesz, amiről nem beszéltünk. Palóc Liget, Palóc Múzeum, Kis Káponka, Nagy templomtól menet, tehát hogy egy nagyon klassz fiatalos is, meg ugye azért itt egy picit mélyebb történet is az, ami vár majd rátok. Erről beszélgettünk, hogy egy olyan Kriszti volt a vendégünk, a Mixed Kálmán művészeti központi igazgatónője, és ugye Jakus Sulcsi, ő pedig ugye a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumának munkatársa volt, akik ismertették velünk itt a Balassagyarmati étvégi programot. Sanyika, mit akartál, bocsánat?
1: Hát engem Sulcsi gondolatai gondolkodtattak el, meg érintettek meg, hogy milyen igaz és milyen igaza van, hogy tényleg nem kell az vallásosnak lenni, milyen vallásosnak lenni, hogy te elmenjél mondjuk egy nyitott környezetbe, és mondjuk meghallgassál egy misét, énekeljetek együtt, és beszélgessetek, és csak jól érezd magad. Nagyon nagy szüksége van erre, szerintem ma már mindenkinek. Nézd meg, hány ember van, bizonyára ott Balassagyarmaton is előfordul, még Pesten meg nagyon sokat hallunk, hogy azt hiszem, hogy valakik beszélgetnek, és nem egyszer volt, hogy mondta Anita, hogy nem, magába beszél. Tehát, hogy egyre több az az ember, aki kicsit úgy besokkal kezd megkattanni, és pontosan erre van szükségük, hogy az embereknek, a társadalomnak, hogy egy kicsit kikapcsoljanak a rohanó világtól, egy picit elszakadjanak, egy picit más legyen, és legyen valami kötődésük, és amíg vallásos vagy, még jobb a történet, mert akkor gyakorlatilag egy ilyen közösségben még inkább Istent közelebb érezheted magadhoz, és érzed, hogy van egy kapaszkodod, és a legnagyobb szükség, én azt gondolom, a mai világban a kapaszkodás van szükségünk leginkább, és erre van a legnagyobb szükség, hogy legyen kibe kapaszkodni, legyen kitől támaszt kapni és erőt kapni, és tényleg azt gondolom, hogy ezen részt kell venni, el kell menni, mert ez egy fantasztikus dolog, szabad téren vagy, jó környezetben, jól fogod magad érezni. Én ezt így az ételen keresztül garantálom.
0: Ezt így garantálod, Karvas Sanyi?
1: Így az ételen keresztül.
0: Hát ez...
1: Engem a pár mondattal megérintett Sulcsi, mert tényleg olyan zajos ez a mai világ, és egyre zajosabb, és tudod, azt hittem egy ilyen 5-10 évvel ezelőtt, hogy amikor így elkezdett így minden ilyen pörgős lenni, mindenki rohant, meg én is beleléptem ebbe a körbe sajnos, és azt hittem...
0: Milyen körbe léptél bele?
1: Hát így ebbe a zajos, pörgős, rohanó világba,
0: ja,
1: és hogy tényleg úgy alig kap az ember levegőt, és azt látom, hogy nincs megállás, pedig meg kell állni. Meg kell állni, mert ennek nem lesz jó vég. Úgyhogy lassítsunk egy picit. Ha más nem, akkor az ilyen lehetőségekkel éljünk, és éljetek ti is, mert utána feltöltődtök, és sokkal jobban fogjátok magatokat érezni.
0: Jó, Karvai néhány percét hallottátok, kedves hallgatók, a lényeg, hogy ma kezdődik, jó, és akkor a hétvégéig tart. Tessék menni, egy kicsit megnézni, milyen is ez.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
3: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
3: Horizontablak.hu.
6: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: 8 óra van.
7: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: Veszekedésbe és hangoskodásba torkolt az ebegényi önkormányzati ülés. Ferenci Ernő polgármester a rendkívüli tárgyalás kezdetekor elmondta, hogy a Pest vármegyei kormányhivatal utasítására szervezte meg az ülést, majd bejelentette, hogy a helyettes jegyző az előző napon azonnali hatállyal lemondott, ezért a szükséges szakmai és törvényességi kontroll nélkül kénytelenek tanácskozni, tájékoztatott a polgármester. Ferenci Ernő azt mondta, a jegyző különösen feszült helyzetben érezte magát, amiatt, mert két önkormányzati képviselő ultimátumszerű levéllel kereste meg őt, amelynek tartalmáról nem beszélt a polgármester. Kiemelte, a levelet író képviselők kilátásba helyezték, hogy amennyiben a jegyző rövid határidőn belül nem válaszol, azt akadályoztatásnak minősítik, és törvényességi felülvizsgálatot kérnek Zebegény ellen. Ipolyi István Zoltán képviselő közben rendőri jelenlét biztosítását kérte, megelőlegezve, hogy a testületi ülésen olyan botrány várható, amely miatt szükséges a hatóság személyes közreműködése. Az ebegényi képviselők többsége szerint nem tudnak együtt dolgozni a polgármesterrel, ezért fel kellene oszlatni a grémiumot, azonban a település vezetője nem vette napirendre a témát, ezért hangoskodásba és veszekedésbe torkolt a tárgyalás. A polgármester berekesztette az ülést. Kiderült, hogy petárdával gyújtották fel a Váci Világi Vigalom helyszínének közvetlen közelében lévő lezárt területet múlt héten. A tömegrendezvény helyszínére nagy erővel vonultak ki a tűzoltók. A 8 négyzetméteres területen lángoló száraz füvet gyorsan eloltották. A péntek esti programot a vihar is jelentősen befolyásolta. A szervezők döntése alapján lekapcsolták a rendezvényen az áramot, majd a nagy erejű szél miatt az egész városban megszűnt a szolgáltatás, a szabadtéri koncertek elmaradtak. Ennek ellenére a további napokon, hétvégén már több ezeren ünnepeltek Vác szokásos nyári nagy rendezvényén. megszűnt a vízkorlátozás Nézsán és Nógrádsápon is, miután a DMRV ZRT feloldotta az első fokozatú korlátozást. A szolgáltató tájékoztatása szerint a korábban bevezetett intézkedéseknek, valamint a kánikula idején tapasztalt rendkívüli vízfogyasztás csökkenésének köszönhetően a vízellátó rendszerek ismét stabilan működnek. Nézsa önkormányzata közölte, hogy a DMRV ZRT teljes működési területén helyreállt a zavartalan ivóvízszolgáltatás, ezért a településen is megszűnik az első fokozatú vízkorlátozás. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy a Duna alacsony vízállása és a továbbra is csapadékszegény idő

0: forrásból megvalósuló fejlesztéseket, gyakorlata van programértékelésben. Lezuhant egy Venom típusú katonai helikopter Csehországban csütörtökön délelőtt. A tragikus baleset a Brünótól mintegy 50 kilométerre nyugatra fekvő Námest nad Oslavú katonai repülőtéren történt. A baleset okai egyelőre ismeretlenek. A gép fedélzetén lévő 5 katona közül az egyik életét vesztette, a többiek sérüléseket szenvedtek, jelentette be a cseh hadsereg az X közösségi hálózaton. A helikopterek kezelésében 2025-ig amerikai szakértők segítettek, tavaly óta az üzemeltetés kizárólag a cseh személyzet kezében van. A cseh televízió honlapja szerint egy Venom helikopter ára mintegy 7,6 milliárd forintnak megfelelő dollár.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: Ma inkább tavaszias jellegű idő lesz, többnyire felhős, időnként napos idő várható. A csúcs hőmérséklet késő délután 24 fok körül alakul.
4: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
1: Közlekedés.
0: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Szügy és Váczrátót belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton. Vezessenek óvatosan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.
6: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, elmúlt 8 óra 3 perccel, és folytatjuk a program ajánlós péntekünket. Sanyika, jó reggelt kívánok neked is!
7: Hello, jó reggelt, na, sziasztok!
6: A Viber számunk 0635662262, és jött egy tök jó üzenet. Sziasztok, a napokban a véletlenül rátok találtam, ahogy mentem át a Megyeri hídon, pont az MVM-es kifakadás ment. Csodálkoztam is, hogy mi ez a puffogás, aztán maradtam nálatok, meg otthon reggel is, Káposztás Megyeren, bár a helyi témák nem érintenek, jó hallgatni a vidéki dolgokat, ja, és a reggeli rockrovat sokkal jobb, mint bármely műsor a pesti rockrádióban. Üdv egy új hallgatótok, Bálint!
7: Jaj, de jó, szia Bálint, pacsi neked is!
6: Azaz, jó van, rock and roll, így van. Na, jó van, hát Bálint, neked is üzenjük azt, hogy gyere le, vagy gyere föl, vagy gyere, csak úgy, igen, mindegy, zárójel bezárva. Nógrád vármegyében, mert hogy tényleg, ahogy mondtuk az előzőekben is, Balassagyarmaton lesz egy Szent Annapi Palóc búcsú, illetve mellett egy folk fesztivál, és aztán érdemesen menni Bánkra is, mert hogy ugye a Magyarországi Szlovákok Szövetsége, a Nógrád megye szlovák nemzetiségi önkormányzata vár téged is, meg a többi hallgatót is, a Nógrád megyei nemzetiségi találkozóra, ugye a Magyarországi Szlovákok 30. országos folklórfesztivál járól van szó, és a 30. nemzetközi Nógrádi Folklor Fesztiválról, meg 60. nemzetiségi nap van, tehát hogy összefonódik minden mindennel, a jubileummal, és ugye ez vasárnapi július 26-ai program, országos szinten is egy nagyon-nagyon nagy horderejű történet. Jó? Tehát, hogy ezzel szoktunk minden évben foglalkozni, Sanyika, hogyha visszaemlékszel. Ugye? Mert hogy, ha jól tudom, akkor olyan sok szlovák nemzetiségi csoportosulás önkormányzat Nógrádban már annyira nincs, a 131 településben azt hiszem olyan 11 néhány vagy 20 környéke. Ennek ellenére nagyon erősek, nagyon fontos közösséget képviselnek, és hát évről évre azért megmutatják magukat, hogy a Terényben is voltak nemrég egy nagyon komoly ünnepet, ültek, ott is egy komoly évforduló volt, itt is ugye egy 60. találkozó, meg 30. folklórfesztivál, és bizony az ezzel kapcsolatban Bánkó nagyon sok minden lesz. Amit én ki akarok emelni, és már beszélgetünk mindjárt egyednél Baránek Ruzsankával, a főszervezővel, hogy jönnek szlovákok, horvátok, ukránok, jönnek Ciprusról, meg jönnek Argentínából.
7: Az igen.
6: Gyerekek, hát áthajóznak itt tengeren is, meg óceánon is, meg minden, úgyhogy ez egy nagy durrantás lesz a 30. Nemzetközi Folklórfesztivál kapcsán. Úgyhogy beszélgetünk egy picit erről majd mindjárt a Ruzsenkával, és hát arról is, hogy ugye emellett még most zajlik, július 22-től, tehát ugye szerdától indult, és akkor egészen 26-áig zajlik Somoskőben is, vagy zajlott Salgótarjánban is, Losoncon is egyfajta szintén ehhez kapcsolódó folklórfesztivál.

Festivál, amerről még szintén tudom majd beszélgetni vele, úgyhogy egy ilyen összeborulás az, ami így erre a hétvégére ki csúcsosodott, úgyhogy pár dal, és ezekről majd Ruzsenkával beszélgetünk.

0: Meg a slágerek után visszatértünk, jó reggelt mindenkinek, és akkor hát programokat ajánlunk folyamatosan a hallgatóknak ezen a reggeli műsoron, ugye Sanyika?
1: Tehát itt igen, ez mindig így van pénteken, főleg.
0: Így van.
1: Más hétköznapokon is megtesszük ugyanezt, de hát általában a péntek, a programajánlós péntek, ma sincs ez másképp.
0: Így van, és hát ahogy mondtuk, egy nagyon erős hétvégéről van szó, hogyha itt a népművészetet, a szakralitást, a vallást, a folkrólt veszük alapon, mert hogy egy nagyon szép háromnapos balocbúcsú van, illetve lesz majd meg egy folkfesztivál Balassagyarmaton, és ehhez kapcsolódóan aztán Bánkon is egy olyan, hát egynapos, ugye egy vasárnapi fesztiválról van szó, ami három az egyben, mert ugye egy vasárnap három darab fesztivál is lesz, mert hogy itt összejönnek a Nógrád megyei nemzetiségi találkozó is van egy 60. évforduló, van egy 30. nemzetközi nógrádi folkról fesztivál is, és akkor emellett még azért zajlik a Somoskő-Salgótarján vonalon szintén, vagy zajlott szintén egy nagyon jó történet, aztán a honlatán Losoncon is lesz még program, tehát hogy egy nagyon-nagyon sűrű esemény sor az, amire azért is fel lehet kapni a fejünket, úgyhogy ezért is hívtuk fel most egyedni Baránnek Ruzsánkát, akivel tudunk beszélgetni arról, hogy tényleg ez egy nagyon nagy horderejű történet, pláne azért is, mert amit elmondtunk, ugye, hogy itt a szlovákokon túl, természetesen a Szlovákiából érkezőkön túl, horvátok, ukránok, ciprusiak és Argentínából is érkező vendégek is itt lesznek, úgyhogy Ruzsánka itt van a vonalban, és tudunk vele erről az eseményről beszélgetni. Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
0: Jó reggelt! Akkor induljunk is neki tényleg, hogy hát egy nagyon szép kerek évfordulótok van, talán kezdjük, ez egy ilyen dupla kerek évforduló, ugye?
2: Hát most három tényleg, ahogy elmondtad, hogy három az egyben, most vasárnap. Na most ebből induljunk, hogy 60 évvel ezelőtt tulajdonképpen elindult Nógrád településen, utána áttelepült Bánkra, a nógrádi nemzetiségi találkozók, mert ugye mindenki tudja, hogy 22 település van Nógrád megyében, ahol szlovák nemzetiség él, és 2, ahol németek élnek. Ugye, és akkor elkezdődött ezen csodálatos rendezvény, hogy évente összejöttek és megmutatták a saját kultúráját. Na most hát, és így van tulajdonképpen évente megtörtént ez a fesztivál, és most lehet mondani a legrégebbi nemzetiségi fesztivál Magyarországon. Hmm. És most 60. évforduló lesz Bánkon, és azért most nagyon-nagyon különleges. Most először próbálunk, meg is történik tulajdonképpen, hogy élőben lesz Magyarországon élő nemzetiségek népviselete bemutatása, ott lesz, mint 230 ember felöltözve népviseletbe, egész Magyarországról. Szarvastól, Tatabányától, Dunaegyháztól, mit tudom, Sámsonházig, szóval egész országból, és csodálatos népviseletek lesznek ott bemutatva. Csodálatosak.
0: Mekkora értékek lesznek azért ott, ugye?
2: Ez lehet mondani, hogy eznek az előzménye is lesz, mert ezeket a fantasztikus népvérseket délelőtt fogjuk fotózni Bánkon, templomban, tájházban, és majd jövőben ebből próbálunk valami gyönyörű kiadvány, egy fotoalbumot kiadni. Szóval ennek lesz még ilyen folytatása. Tulajdonképpen ez egyik fesztivál.
0: Okay.
2: Másik fesztivál, ami 30. évvel ezelőtt kezdődött, tulajdonképpen kettő kezdődött, de egyiket, amit mondom, az másodikat, ez magyarországi szlovákok országos folklór fesztiválja, ott a legjobb néptánc együttesek, szolisták jönnek Bánkra, mert tudni kell, hogy ez ilyen szakmailag a legmagasabb szintű rendezvény Bánkon, és oda csak a legjobbak tudnak eljutni.
0: Értem, akkor egyfajta nívó megvan adva, hogy azért ott egyfajta minőség legyen. Tehát, hogy...
2: Szerepelni Bánkon, ez egy elismerés, ez egy szakmai elismerés.
1: Jó, és Bánk az egy jó hely.
0: Hogyne.
2: Hát nem, gyönyörű hely, még szeretik, lehet mondani, mindenki szereti. Másik dolog, hogy azért, hogy ez létrejött, ez a szlovák folklor fesztivál, azért, mert férjemmel együtt, mi 30 évvel ezelőtt megalapítottunk ezt a Nógrádi nemzetközi Folklor Fesztivált. És jöttek egész világból ide, ez tulajdonképpen akkor egyedül itt csak Magyarországon történt, de 2005-től megkértünk a szlovák nógrádi partnereket, ez a Losonci Nógrádi Közművelődési Intézetet, hogy együttműködjön velünk, így az egész történelmi Nógrádon tulajdonképpen megy az egész fesztivál, és azóta, hogy mi elkezdtünk, hogy Losonctól, Fülektől, Ragyolctól kezdve átment ez Salgótarjánban, meg Szügyben, meg Mihály Gergére, meg természetesen a gála mindig bankon volt, úgyhogy ez már szintén 30 éve, ugye ezt is ünnepeljünk, hogy 30 éve, és ezért becsatlakoztunk tulajdonképpen ezt, hogy egész világ tudjon, hogy Magyarországon milyen gyönyörű a népzene. Magyar is, meg szlovák is, meg itt a nemzetiségeknek is, akkor ezért létrejött ez a nemzetközi fesztivál. Na most ennek a nemzetközi fesztiválnak megnyitója lesz, már megtörtént tulajdonképpen, mert ez már 23-án, utána folytatódik Losoncon, Füleken, Szombaton, most lesz ugye Szombaton Losoncon gála.
0: Így van, a gála műsor.
2: Egy gála műsor lesz megint bankon. Csak ezt szeretném elmondani, hogy több mint 50 ország bemutatkozott
0: Nógrád
2: megyébe. Ez, de úgy, hogy Japántól, Eskimótól, meg Cook-szigetektől, meg Dél-Koreától, szóval Európáról nem is beszélek, csak olyan különleges országokat mondom, szóval mindenki így volt. Éve itt volt. Na most is jönnek, ezt már mondtad, hogy ezeket az országokat.
0: Igen.
2: Csak ezt szeretném elmondani, hogy délután látják a kedves nézők, látják a Magyarországon élő magyarokat, meg itteni nemzetiségeket is szerepelni, mondom, igen, hogy nagyon gyönyörű népviselet, gyönyörű programok, nem beszélve, hogy fantasztikus fotókiállítások, Homoka József szervezése, Kulcsár Józsefnek a fotójai lesznek, a régi történelem, hogy mi történt már 30 évvel, 60 évvel ezen a színpadon, és utána este 7:30-kor kezdődik bizonyos gála, hogy nemzetközi gála. Úgyhogy gyönyörű lesz a színpadi program, de fantasztikusak lesznek a kísérő programok is, ahogy mondtam, hogy fotókiállítások, de meg ez egy népviselet kiállítása. Nem kell nem szabad említeni a gasztronómiát.
0: Ezt akartam mondani, bocsánat, hogy közbeszólok, hogy
2: hát én is
0: pasi vagyok, így van, hát azért a strapacskától kezdve bíddel azért az még ott körítésnek azért kell.
2: Persze lesz, hogy mit tudom, azt mondom, hogy szerintem jutorus haluska, meg birka pörtöt, meg terényből mákos kukorica példa.
0: De jó.
2: Meg sok minden, ami nagyon-nagyon fantasztikus lesz. Úgyhogy mindenki, csak ezt tudok mondani, hogy ha nagy élmény, szép élménynek szeretnének részesei lenni, akkor jöjjenek el bánkra.
0: Üzsenka, köszönjük szépen, erre bíztatunk tényleg minden hallgatót, úgyhogy reméljük, hogy a beszélgetésünk kapcsán is sokan most már beírják a naptárba, és akkor útra kelnek, és akkor mennek hozzátok. Köszönjük szépen, és nagyon sok sikert a rendezvényhez. Szia, minden jót.
1: Kellemes hétvégét.
0: Szia. Na, hát a program, kedves hallgatók, Salgótarjántól egészen a Megyeri hídig nyugodtan lehet jönni, pattanni az M2-es környékén.
1: Bálint is figyelt.
0: Ja, mert hogy itt azért tényleg jó lesz a sztori, úgyhogy óriási horderejű szervezést hallok én ki a Ruzsenka mondandója mögött. Ugye? Tehát, hogy ez iszonyat az, ami ugye most még zajlik, ugye talán holnap Losoncon lesz még, ugye most ilyen Salgótarján környékén zajlik, és akkor holnap Losonc, aztán bánk. Tehát, hogy nagyon-nagyon kimaxolják ezt a hármas ünnepet, és nagyon jól teszik, mert hogy tényleg hihetetlenül jó. Hihetetlenül jó az, hogy még még mennyire aktívak, mennyire meg tudják szólítani a nemzetiségeket, a szlovák nemzetiségeket itt Magyarországon belül. Ugye jól sajtoltam, hogy egy 22-t mondott a Ruzsenka a szlovák önkormányzatok kapcsán. Tehát, hogy azért látszik, hogy egy ekkora eseményt össze tudnak dörrenteni, azért még van erő a közösségben. Hogy érzed, Csanyi?
1: Mit mondod, hogy 50 országból érkeznek Japántól, meg Argentinán?
0: Mindenki játszik.
1: Döbbenetes.
0: Mindenki játszik.
1: Tehát az, hogy mondjuk egy nagy metropoliszban mondjuk érkezik Japánból vendég, vagy fellépő, vagy bárki, az valahol egy természetes dolog.
0: De az, hogy
1: érted, egy kis faluba, egy pici kis megyébe, érted, azért Argentinából, Japánból ide jöjjönek.
0: Azért ez az óriási történet. Na úgyhogy itt van előttem a lista, mi fog történni még holnap után, ugye vasárnap 3:45-kor, amikor ugye nagyjából indul a menet is, úgyhogy majd erről beszélgetünk még mindjárt a meg a slágerek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
5: Veszekedésbe és hangoskodásba torkolt a zebegényi önkormányzati ülés. Ferenczi Ernő polgármester a rendkívüli tárgyalás kezdetekor elmondta, hogy a Pest vármegyei kormányhivatal utasítására szervezte meg az ülést, majd bejelentette, hogy a helyettes jegyző az előző napon azonnali hatállyal lemondott, ezért a szükséges szakmai és törvényességi kontroll nélkül kénytelenek tanácskozni, tájékoztatott a polgármester. Ferenczi Ernő azt mondta, a jegyző különösen feszült helyzetben érezte magát, amiatt, mert két önkormányzati képviselő ultimátumszerű levéllel kereste meg őt, amelynek tartalmáról nem beszélt a polgármester. Kiemelte, a levelet író képviselők kilátásba helyezték, hogy amennyiben a jegyző rövid határidőn belül nem válaszol, azt akadályoztatásnak minősítik, és törvényességi felülvizsgálatot kérnek Zebegény ellen. Ipolyi István Zoltán képviselő közben rendőri jelenlét biztosítását kérte, megelőlegezve, hogy a testületi ülésen olyan botrány várható, amely miatt szükséges a hatóság személyes közreműködése. A zebegényi képviselők többsége szerint nem tudnak együtt dolgozni a polgármesterrel, ezért fel kellene oszlatni a grémiumot, azonban a település vezetője nem vette napirendre a témát, ezért hangoskodásba és veszekedésbe torkolt a tárgyalás. A polgármester berekesztette az ülést. Kiderült, hogy petárdával gyújtották fel a Váci Világi Vigalom helyszínének közvetlen közelében lévő lezárt területet múlt héten. A tömegrendezvény helyszínére nagy erővel vonultak ki a tűzoltók. A 8 négyzetméteres területen lángoló száraz füvet gyorsan eloltották. A péntek esti programot a vihar is jelentősen befolyásolta. A szervezők döntése alapján lekapcsolták a rendezvényen az áramot, majd a nagy erejű szél miatt az egész városban megszűnt a szolgáltatás, a szabadtéri koncertek elmaradtak. Ennek ellenére a további napokon hétvégén már több ezeren ünnepeltek Vác szokásos nyári nagy rendezvényén. Megszűnt a vízkorlátozás Nézsán és Nógrádsápon is, miután a DMRV ZRT feloldotta az első fokozatú korlátozást. A szolgáltató tájékoztatása szerint a korábban bevezetett intézkedéseknek, valamint a kánikula idején tapasztalt rendkívüli vízfogyasztás csökkenésének köszönhetően a vízellátó rendszerek ismét stabilan működnek. Nézsa önkormányzata közölte, hogy a DMRV ZRT teljes működési területén helyreállt a zavartalan ivóvízszolgáltatás, ezért a településen is megszűnik az első fokozatú vízkorlátozás. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy a Duna alacsony vízállása és a továbbra is csapadékszegény időjárás miatt a jövőben is felelősen bánjanak az ivóvízzel. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Sinka Editet nevezte ki a Klebersberg központ élére, akitől a minisztérium szakmaibb, gyermekközpontúbb és együttműködésre épülő működést vár. Az új vezető az elmúlt hetekben a tankerületek és a Klebersberg központ átvilágítását koordinálta, aminek eredményeit hamarosan nyilvánosságra hozzák. Sinka Edit tanári végzettséggel több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel, vezetett kutatásokat többek között az iskola fenntartásról, irányított EU-s forrásból megvalósuló fejlesztéseket, gyakorlata van programértékelésben. Lezuhant egy Venom típusú katonai helikopter Csehországban csütörtökön délelőtt. A tragikus baleset a Brünótól mintegy 50 kilométerre nyugatra fekvő Námest nad Oslavú katonai repülőtéren történt. A baleset okai egyelőre ismeretlenek. A gép fedélzetén lévő 5 katona közül az egyik életét vesztette, a többiek sérüléseket szenvedtek, jelentette be a cseh hadsereg az X közösségi hálózaton. A helikopterek kezelésében 2025-ig amerikai szakértők segítettek, tavaly óta az üzemeltetés kizárólag a cseh személyzet kezében van. A cseh televízió honlapja szerint egy Venom helikopter ára mintegy 7,6 milliárd forintnak megfelelő dollár.
3: Időjárás.
4: Időjárás.
5: Ma inkább tavaszias jellegű idő lesz, többnyire felhős, időnként napos idő várható. A csúcs hőmérséklet késő délután 24 fok körül alakul.
4: Közlekedés.
5: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Szügy és Vácrátót belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton. Vezessenek óvatosan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyon szó.

0: Mi minden fog történni ezen a szép vasárnapon, kedves hallgatóink, bánkom? Hát nagyon sok minden, erről beszélgettünk Egyedné Baranek Ruzsenkával az előbb, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon gyönyörű, szép, tartalmas felhozatal van, mégpedig ugye itt a, igen, 3 az 1-ben fesztivál keretében, mert ugye Bánkon, majd most vasárnap a 60. Nógrád megyei lehetőségi találkozó lesz, és a 30. Magyarországi Szlovákok Országos Folkrock Fesztiválja, meg mellette még ugye itt lesz pluszban egy nagy gálaműsor, záróműsor, úgyhogy ami iszonyat szépség. Csúnya ez a szó összetétel, de tényleg valahogy azt lehet mondani, hogy gyönyörűségek lesznek a színpadon.
1: Elhiszem, de az, hogy meg lehet évek óta tartani, mekkora hagyománya van egy ilyen történetnek, már az óriási eredmény, azt gondolom. Tehát, hogy 60 évről beszélünk, meg 30, meg mit tudom én, szóval döbbenetes.
0: Igen.
1: Vannak olyan események, meg rendezvények, hogy bocsánat, de örülünk, ha egy 2-3 esetleg 5 év, ha valaki kibír 5 évet, és 5 éven keresztül meg tudja rendezni, meg hát most nézd meg azért itt a Covid alatt is, hány dolog úgy elmaradt, meg kimaradt, és akkor hát vagy újraindult, vagy nem?
0: Hát igen, ugye 2 dolog kell, 3 egyrészt, ugye pénz.
1: Pénz.
0: Másrészt meg egyfajta elhatározás, vagy egyfajta menés, mert hogyha nincs pénz, akkor menni kell, és keresni kell, és össze kell hozni, és tartani kell. Tényleg, mert enélkül meg abszolút kevesebbek ezért a szlovák nemzetiségi önkormányzatok, vagy érted, maga az egész identitás, ez egy picit csorbul, hogyha egy ilyen nagy összejövetelt már nem tudnának a szervezők megrendezni. És ugye arról nem beszéltünk, hogy azért nyilván mindenki maga lelkében fiatal, de azért Ruzsenka sem már annyira fiatal, tehát ugye az utánpótlás kérdése egy másik nagyon fontos dolog, hogy oké, ez így megvan, de akkor legyen meg az, hogy akkor már most ugye azok, akik fiatalok is, akik mennek majd a stafétát át kell adni, akkor lehessen nekik átadni, ugye?
1: Persze, ez nagyon fontos dolog az utánpótlás, és tényleg hál' Istennek, hogy ők azért gondolnak erre is, mert szükség van rá, mert utánunk is jön egy másik generáció, akik tovább kell, hogy vigyék azokat a dolgokat, amik jók, és ők is, hogy meg kell, hogy mutassák ezt természetesen másoknak, meg az ő fiatalabb generációinak is.
0: Igen, úgyhogy nagyon sok minden vár rátok, tényleg, és ha valaki mondjuk nem tud elmenni vasárnap erre a programra, mert éppen akkor Valasagyarmaton akarja lenni, és ott akar lenni a Palóc búcsúban, akkor inkább menjetek el holnap Lasoncra, mert ott is ez a gála műsor utcai felvonulással ott van, tehát, hogy nem fogtok lemaradni róla.

0: beszélgetés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. A váci hajléktalanok magatartása jelentős gondot okoz, erről beszélt a város alpolgármestere. Inotai Gergely közölte, komoly kellemetlenséget okoz a váciaknak és a városban járóknak, hogy a frekventált területeken zavaró hajléktalanok jelennek meg, pénzt kérnek az emberektől. Az alpolgármester azt tanácsolja mindenkinek, hogy kerüljék el őket, és semmiképp se adjanak pénzt ezeknek az embereknek. Hozzátette, a hajléktalanoknak élelmiszert se adjon senki, mert a deákvári fasoron lévő intézményükben teljes ellátást kapnak a fedél nélküliek. Részletezte, nem csak ételt és vizet adnak nekik, hanem tisztálkodási lehetőség és mosás is rendelkezésükre áll, valamint a szociális szakemberek az ügyeik intézéséhez szükséges munkát is elvégzik. Inotai úgy fogalmazott, aki az utcai hajléktalanokat támogatja, az magát a további hajléktalanságot támogatja döntésével. Az utcai szolgálatban dolgozó szociális alkalmazottak a teljes nap során figyelik a hajléktalanokat, a lakókat érintő rendzavarást viszont a közterületfelügyeletnél kell bejelenteni, tette hozzá. Duna Bogdány saját adóbevételei meghaladják az időarányos tervet, vagyis a vártnál jobban alakulnak a különböző előirányzatok. A tényadatokról a település adóügyi ügyintézője beszélt. Ádámné Jakubi Veronika ismertette, a 6. hónap végéig számos adónem vonatkozásában több pénz folyt be az önkormányzathoz, mint azt tervezték. Az építményadó esetében történt a legnagyobb mértékű teljesítés, már a bevétel 69%-át realizálták, több mint 46 millió forintot. Hasonló mértékű az iparűzési adó megfizetése is, 62%-os teljesítés mellett több mint 118 millió forint folyt be, a teljes év során 190 milliót vár Duna Bogdány. Az adóügyi szakértő szerint a turisztikai adónem viszont alul teljesített, a nyár első hónapjának végéig csak 47%-nyi, alig több mint 2 millió forint bevételük keletkezett. Ennek kapcsán elmondta, éppen az magyarázhatja a remélt terv némi elmaradását, hogy a főszezon még csak most kezdődött el. A Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal adatai szerint, ha minden az előzetesen elfogadott tervezés szerint halad, akkor 265 millió forint saját adóbevétellel gazdálkodhat majd a település vezetése. Ez a tavalyi bevételhez képest 15 millió forinttal magasabb lehet. Megszűnt a vízkorlátozás Nézsán és Nógrád sápon is, miután a DMRV ZRT feloldotta az első fokozatú korlátozást. A szolgáltató tájékoztatása szerint a korábban bevezetett intézkedéseknek, valamint a kánikula idején tapasztalt rendkívüli vízfogyasztás csökkenésének köszönhetően a vízellátó rendszerek ismét stabilan működnek. Nézsa önkormányzata közölte, hogy a DMRV ZRT teljes működési területén helyreállt a zavartalan ivóvízszolgáltatás, ezért a településen is megszűnik az első fokozatú vízkorlátozás. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy a Duna alacsony vízállása és a továbbra is csapadékszegény időjárás miatt a jövőben is felelősen bánjanak az ivóvízzel. Tovább drágulnak Magyarországon az üzemanyagok, már jóval többbe kerül a benzin és a dízel, mint a hatósági árazás előtt. Mától a benzin 7, a gázolaj 9 forinttal kerül több literenként az autósoknak. Az átlagárak 600 és 620 forint között mozognak.

0: vezeti be a 480 forintos hatósági árat.
1: Időjárás.
0: Ma inkább tavaszias jellegű idő lesz, többnyire felhős, időnként napos idő várható. A csúcshőmérséklet késő délután 24 fok körül alakul.
2: Közlekedés.
0: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Szügy és Váczrátót belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton. Vezessenek óvatosan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
2: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.
4: Még egy óránk van, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Hát kimaxoltuk a programajánlós péntekünket, azt kell mondanom, ugye? Mert hogy nemzetiségi találkozó, palocbúcsú, púcsú, folkudvar, minden lesz itt a hétvégén, úgyhogy csábítunk benneteket, ha mondjuk éppen Dunakeszin vagy Tahitútvaron hallgatok minket, hogy egy picit a hétvégén gyertek Nógrád bármennyibe. Ugye, Sanyika?
5: Mindenképpen, úgyhogy bulira fel, kitartás, megnyomni a munkát, már csak néhány óra van hátra, és akkor jönnek a megaslágerek, és hamarosan érkezik Varga bíró Tamás is hozzánk, úgyhogy hangerőt fel, mert jönnek a megaslágerek.

0: Itt is vagyunk, és a megaslágerek után már akkor kék halál van.
1: Jó reggelt.
0: Bizony.
1: Jó reggelt, Ádikám, neked és a kedves minket hallgatóknak is. Élt egy római császár, akinek az arca mindössze két ókori pénzérmén látható, és akiről egyébként semmit sem tudunk.
0: Komolyan?
1: Igen, élt egy ilyen császár. Most képzeld el, ez egy római császár volt. Az időben nem nagyon tudjuk elhelyezni, hogy mikor élt, de hát úgy vagyunk vele, ugye, hogy a történészeknek ezért kéne tudni, hogy ki kit követett, hiszen a rómaiak azért elég jól dokumentálták a dolgokat, nem úgy, mint később a frankok előtt, akik éltek, akikről hát tudunk is, meg nem is, mert ugye ez volt az a úgynevezett sötét középkor, ami nem azért volt sötét, mert barbárok voltak, hanem azért volt sötét, mert számunkra ez az időség, ez egy sötétség. Tólig, nem tudom már, hogy honnan, meddig, de a frank birodalom kialakulásáig datálják ezt a sötét középkort, de még előtte élt egy római császár. Érted? Azt mondták neki a főpapjai, a hadvezérei, a tanácsadói, a beosztottjai, hogy császáron rád emlékezni fog az egész világ, te egy isten vagy. Te mindig, és akkor két pénzérmét találtunk, nem tudjuk, hogy ki az, hát császár volt, de mikor? Nem tudjuk. Szegény szerencsét.
0: Rányomták egy ceszterciuszra szóval.
1: Ez kész. Azt ennyi, érted? Istenem, ez már a júdeai népi frontnak a...
0: Ja, nem, mit, nem, adott, mit adott
1: a
0: nekünk?
1: A júdea népe front, bocsánat.
0: Róma, mit adott nekünk?
1: Vízvezetéket. Na jó. Einstein halála előtt még néhány órával is dolgozott, és 12 teleírt oldalt hagyott maga után a halálos ágya mellett. Ez basszus.
0: Ez. Hát ilyenek a zsenik, ennyi.
1: Ilyenek a zsenik.
0: Kész, no comment.
1: Igen, én meg ha dolgozik, én is a dolgozok. Látod, tehát, hogy...
0: Tudod, én munka alatt se, én napi 8-ban sírok 12 oldalt, de vagy a halálos ágyamon.
1: Úristen. Jaj.
0: Szép.
1: Disneylandnek volt egy Holidayland nevű területe. 1957-ben nyílt meg, de hát sajnos olyan sikertelennek bizonyult, hogy 1961. szeptemberében már be is zárták, kevesebb mint 5 évig volt nyitva. Mi volt a bezárás oka? Hát, az árnyék hiánya, az éjszakai világítás és a mosdók hiánya, valamint az úgynevezett Disney életérzés hiánya. Ez volt Holidayland.
0: Oké.
1: Bezárták.
0: Be. No more holiday.
1: Nem volt WC, nem volt árnyék. Mit csinálsz? Hova mész? Érted, mert árnyékba elbújsz, hogyha nincs WC. Igen. De érted, a árnyék nincs.
0: Semmi.
1: Ez borzalmas.
0: Se árnyék.
1: Istenem. Na most jönnek ezek a történelmiek, nem tudom, hogy mi van velem.
0: Na jó, van nyomja.
1: Az biztos, hogy 7. Kleopátra volt. Az a bizonyos Kleopátra volt.
0: Az már a 7. volt a sorban?
1: Az már a 7. volt a sorban, igen.
0: Nem tudtam.
1: Dinasztiájának első olyan tagja, aki valóban tudta az egyiptomi nyelvet. Értette, írta, olvasta, beszélt. Ő volt az első.
0: Jobb később, mint soha.
1: A Ptolemaioszi fáraó közül ő volt az első. Egyébként a Ptolemaioszház leszármazottjaként ugye származása túlnyomó részt makedón volt. És ennek ellenére. Ez döbbenetes, nem?
0: Igen. Ez volt neki ilyen belső intes, hogy na, ha ezt mondjuk, akkor már megtanulnak ezt, meg azt, meg
1: amit. Mert ugye most ilyen köztársaság elnök választás lázban még a ország, és hogy ezt kevesen tudják egyébként, hogy annak amúgy nem kell magyarnak lenni. Az bárki lehet. Meghívunk egyet.
0: Az bárki lehet bárhol.
1: Bárki lehet bárhol, persze. Igen. Hát annyi, hogy majd felveszi a magyar állam polgárságot, és akkor közben megtanul magyarul. Milyen jó lenne, nem? Ezért Gary Oldman.
0: Milyen jó lenne?
1: Gary Oldman.
0: Nem, én egy teljesen más, nem tudom én kultúrából vagy szubkultúrából hoznék valamit.
1: Gary Oldman.
0: Én mondjuk, hogy hoznék a kongói demokratikus köztársaságban valami vacsutuknak a törzsvezetés,
1: és akkor
0: ott meg lesz, ott meg lesz az, hogy
1: biztos.
0: Előkap, odakap, megkapja, aláírni volt, megnézni, nem tetszik, megöli, aki küldte.
1: De várjál, és akkor ugye a köztársaság elnök a Magyar Haderők Egyesített Főparancsnoka.
0: A vacsutuk.
1: Képzeled, hogy a vacsutuk ezében,
0: azaz,
1: népi viseletben, lándzsával, ott a katonák sorfal,
0: így van, a Kossuth tére 20-án.
1: Igen, igen. Jó lenne.
0: Valami igazi? Tök olyat lehetne, neki amúgy semmi közük a...
1: Hát egy banánköztársaság. És akkor lenne egy banánköztársasági elnökünk. Igen. Ez is jó, Közép-Amerika. Miért nem lenne jó, hogy közép-amerikai?
0: Valami perui, vagy chilei, vagy nem tudom, mi van.
1: Hát Kolumbia. És annak már a nyakkendőse gáz, érted? Na, van egy, hogy kolumbiai nyakkendő. Na mindegy, hát ennyit hetedik Kleopátráról, és most nézzük, hogy mit csináltak a britek a második világháborúban a negyedik hadsereggel. Semmit nem csináltak, ugyanis a negyedik hadsereg egy fiktív hadsereg volt, tehát nem ilyen Potyomkin hadsereg, egy teljesen fiktív. Amikor azt mondták, hogy és a negyedik hadsereg ide is ide fog menni, ezt és ezt a német helyiséget fogja támadni, akkor gyakorlatilag hagyták, hogy a németek ezt az információt elkapják, és akkor tudták, hogy a negyedik hadsereg az, mit tudom én, 6000 emberből áll, 100 páncélos, stb. És akkor elmentek onnan. Nem volt. Tehát nem az, hogy felfújható tankok, mert olyanjuk is volt.
0: Tehát miért nem lehet
1: szerepjátékokban megcsinálni?
0: Azt akartam, miért nem lehet így háborúzni? Igen. Hogy így dobálja, nem tudom érted, Trump meg ott az irányiak, hogy
1: Én leszek NPC.
0: Jó.
1: Én csak ott állok majd, és semmit
0: csinálok. Üdv Ádám, a külső következő.
1: Istenem.
0: Örülünk, hogy itt vagy végre. És akkor a Trumpik is.
1: A német kancellár csak akkor mehet tovább, ha egyes vagy hatos dolg.
0: És úgy dobálják, hogy akkor figyelj, és akkor ott van a hormozi szoros, akkor megy oda három ízni hadihajó. Jó? És így nem ment olyan semmi. És akkor erre meg válaszként az irányok, külöttük a balisztikus rakétákat. Igen. Jó? És akkor így zajlana a háború.
1: De elkaptuk a lézer szemünkkel.
0: Igen, milyen jó.
1: Ennyi. Sárkányokat küldtünk rátok. Kész. Ennyi.
0: Sőt, tovább megyek. Tehát miért nem lehetne azt csinálni, úgyis, hogy most mindenki...
1: Ez egyébként a sakk, amit mondtál, csak egy ilyen leegyszerűsített.
0: Jó, ölni akar mindezre.
1: Stratégiai játék.
0: Hogy megcsinálni egy Call of Duty-s szervert mondjuk.
1: Hát most már basszus az AI világában.
0: A világ vezetőinek.
1: Igen.
0: És innentől kezdve most a virtuális világban egy...
1: De jót mondtál, basszus!
0: Így kell lebingizni a háborúk a gyerekek.
1: Várjál! Kedves Ádám, behívtunk katonának. Légy szíves, szkenneld be magad.
0: Tényleg.
1: És akkor ott van.
0: Látod.
1: És akkor mindenkinek ott lesz személyre szabott háború, érted? Annyi, hogy nem téged vissza kell háborúba, hanem a te avatárodat. De jó!
0: Vagy
1: te mondom, gratulálok.
0: Vagy mondom, ilyen kalabdút is sztoriban, és akkor senki nem fog meghalni.
1: De jó, nem.
0: Érted? Fölhívja a Putyint Trump, hogy akkor figyelj, akkor este 6-kor.
1: És jó lenne.
0: That match. És akkor nyomjuk, én 3 kör. Kész.
1: És akkor utána meg aki már nagyon öreg, meg mit tudom én annak, meg kiszednék a gondolatait, meg mit tudom én, feltöltenek a felgőbb, és akkor tényleg, igen, és akkor tényleg senki nem halna meg. Nem csak a háborúban, soha.
0: Vagy egy Battlefieldben valami, érted? Így kéne le. Úgyis ott is olyanok már a számítógépes játékok, mint hogyha tényleg olyan realisztikusok, hogy megőrülsz.
1: Jaj.
0: Ez tényleg, én tök ezzel béke lenne a földön.
1: Na, de várja, még azért a háborúknak még vannak járulékos áldozatai. Ez szintén a második világháború környékén. Ugye, amikor nők dolgoztak a gyárakba, a hadianyaggyárakba, meg minden más gyárba is, és hát ekkor kerültek az első sötétben világító számlapú órák forgalomba. Hát főleg katonáknak, ugye? Hát ezeknek a festékanyagában a rádión volt.
0: Jól éreztem.
1: De
0: nyugi. Még a fluoreszkálás, meg
1: nyugi, az nem... Nyugi, mert az órák számlapjait festő fiatal nőknek azt mondták, hogy a rádión ártalmatlan. Ezeket az ecseteket úgy nedvesítették, hogy így a szájukba vették, és utána a kis rádiómos festékből. Bele. Biztos nem lettek sokan át a rádiumtól. Miért lettek volna? Mi baj történt? Igen. Hát ennyi.
0: jó. Végül is. Szépek ezek a történetek. Igen. Jól van. Igen. Hát folytatjuk, de majd csak a jövő héten.
1: Jó. Teljesen mindegy, én már azt is alig várom. Szia!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: A váci hajléktalanok magatartása jelentős gondot okoz, erről beszélt a város alpolgármestere. Inotai Gergely közölte, komoly kellemetlenséget okoz a váciaknak és a városban járóknak, hogy a frekventált területeken zavaró hajléktalanok jelennek meg, pénzt kérnek az emberektől. Az alpolgármester azt tanácsolja mindenkinek, hogy kerüljék el őket és semmiképp se adjanak pénzt ezeknek az embereknek. Hozzátette, a hajléktalanoknak élelmiszert se adjon senki, mert a deákvári fasoron lévő intézményükben teljes ellátást kapnak a fedél nélküliek. Részletezte, nem csak ételt és vizet adnak nekik, hanem tisztálkodási lehetőség és mosás is rendelkezésükre áll, valamint a szociális szakemberek az ügyeik intézéséhez szükséges munkát is elvégzik. Inotai úgy fogalmazott, aki az utcai hajléktalanokat támogatja, az magát a további hajléktalanságot támogatja döntésével. Az utcai szolgálatban dolgozó szociális alkalmazottak a teljes nap során figyelik a hajléktalanokat, a lakókat érintő rendzavarást viszont a közterületfelügyeletnél kell bejelenteni, tette hozzá. Duna Bogdány saját adóbevételei meghaladják az időarányos tervet, vagyis a vártnál jobban alakulnak a különböző előirányzatok. A tényadatokról a település adóügyi ügyintézője beszélt. Ádámné Jakubi Veronika ismertette, a 6. hónap végéig számos adó nem vonatkozásában több pénz folyt be az önkormányzathoz, mint azt tervezték. Az építményadó esetében történt a legnagyobb mértékű teljesítés, már a bevétel 69%-át realizálták, több mint 46 millió forintot. Hasonló mértékű az iparűzési adó megfizetése is, 62%-os teljesítés mellett több mint 118 millió forint folyt be, a teljes év során 190 milliót vár Duna Bogdány. Az adóügyi szakértő szerint a turisztikai adó nem viszont alul teljesített, a nyár első hónapjának végéig csak 47%-nyi, alig több mint 2 millió forint bevételük keletkezett. Ennek kapcsán elmondta, éppen az magyarázhatja a remélt terv némi elmaradását, hogy a főszezon még csak most kezdődött el. A Duna-Bogdányi polgármesteri hivatal adatai szerint, ha minden az előzetesen elfogadott tervezés szerint halad, akkor 265 millió forint saját adóbevétellel gazdálkodhat majd a település vezetése. Ez a tavalyi bevételhez képest 15 millió forinttal magasabb lehet. Megszűnt a vízkorlátozás Nézsán és Nógrádsápon is, miután a DMRV ZRT feloldotta az első fokozatú korlátozást. A szolgáltató tájékoztatása szerint a korábban bevezetett intézkedéseknek, valamint a kánikula idején tapasztalt rendkívüli vízfogyasztás csökkenésének köszönhetően a vízellátó rendszerek ismét stabilan működnek. Nézsa önkormányzata közölte, hogy a DMRV ZRT teljes működési területén helyreállt a zavartalan ivóvízszolgáltatás, ezért a településen is megszűnik az első fokozatú vízkorlátozás. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy a Duna alacsony vízállása és a továbbra is csapadékszegény időjárás miatt a jövőben is felelősen bánjanak az ivóvízzel. Tovább drágulnak Magyarországon az üzemanyagok, már jóval többe kerül a benzin és a dízel, mint a hatósági árazás előtt. Mától a benzin 7, a gázolaj 9 forinttal kerül többe literenként az autósoknak. Az átlagárak 600 és 620 forint között mozognak. Korábban több szakértő is egybehangzóan állította, hogy kizárt idén nyáron a 600 forint fölötti üzemanyag, de a múlt hét óta már tartósan e körüli értékeken érhetők el. A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése, az orosz finomítókat érő ukrán háborús támadások, a szezonálisan megugró kereslet, a szűkülő regionális kínálat és a gyengülő forint egyszerre hajtják felfelé a benzin és a gázolaj árát. Piaci szereplők szerint az elmúlt évek egyik legösszetettebb helyzete alakult ki, amelynek hatásai már a magyar nagykereskedelmi árakban is megjelentek, és várhatóan a kutakon is még inkább érezhetők lesznek a következő hetekben. A kormány egyelőre nem vezeti be a 480 forintos hatósági árat.
3: Időjárás.
4: Ma inkább tavaszias jellegű idő lesz, többnyire felhős, időnként napos idő várható. A csúcshőmérséklet késő délután 24 fok körül alakul.
3: Közlekedés.
4: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Szügy és Vácrátót belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton. Vezessenek óvatosan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítés tartalma. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Szociálsz.
1: Ennyi volt mára, nincs sok időnk, kedves hallgatók, mert hogy véget ért a startmenünk, és zárjuk a hetünket is tényleg, úgyhogy a 2527. adástól búcsúzunk meg persze tőletek is, úgyhogy nagyon köszi a mai napot, a vendégeknek is köszi, és ahogy mondtuk, még itt a kék halál rovat előtt, rengeteg klassz program vár rátok a hétvégén, a Balassagyarmat Bánk tengeren is tudtok majd hajókázni a programokon, úgyhogy tessék menni. Jó, és akkor
2: így van, bulizgatni, élvezni a hétvégét, és hát akkor nem elfelejteni, hogy tényleg holnap után best of lesz. Ja, és ma este 20 órától, meg holnap este is 20 órától mega party a Megafonban. Nagy-nagy bulit lehet otthon is házi bulit csapni, úgyhogy éljetek a lehetőséggel, és akkor az üzenet: minden nap tanulj, neves, és persze szeress. Én ezt kívánom mindenkinek a hétvégére.
1: Sanyika, hát ez nagyon szép volt. Köszönjük szépen, kapcsolj érte egy tapsot. És akkor holnap után best of, hétfőn jövünk. Szevasztok.
2: Kellemes hétvégét, a viszonthallásra, sziasztok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Reklám.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
0: Reklámot hallottak.
8: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Veszekedésbe és hangoskodásba torkolt a zebegényi önkormányzati ülés. Ferenczi Ernő polgármester a rendkívüli tárgyalás kezdetekor elmondta, hogy a Pest vármegyei kormányhivatal utasítására szervezte meg az ülést, majd bejelentette, hogy a helyettes jegyző az előző napon azonnali hatállyal lemondott, ezért a szükséges szakmai és törvényességi kontroll nélkül kénytelenek tanácskozni, tájékoztatott a polgármester. Ferenczi Ernő azt mondta, a jegyző különösen feszült helyzetben érezte magát, amiatt, mert két önkormányzati képviselő ultimátumszerű levéllel kereste meg őt, amelynek tartalmáról nem beszélt a polgármester. Kiemelte, a levelet író képviselők kilátásba helyezték, hogy amennyiben a jegyző rövid határidőn belül nem válaszol, azt akadályoztatásnak minősítik, és törvényességi felülvizsgálatot kérnek Zebegény ellen. Ipolyi István Zoltán képviselő közben rendőri jelenlét biztosítását kérte, megelőlegezve, hogy a testületi ülésen olyan botrány várható, amely miatt szükséges a hatóság személyes közreműködése. A zebegényi képviselők többsége szerint nem tudnak együtt dolgozni a polgármesterrel, ezért fel kellene oszlatni a grémiumot, azonban a település vezetője nem vette napirendre a témát, ezért hangoskodásba és veszekedésbe torkolt a tárgyalás. A polgármester berekesztette az ülést. Kiderült, hogy petárdával gyújtották fel a Váci Világi Vigalom helyszínének közvetlen közelében lévő lezárt területet múlt héten. A tömegrendezvény helyszínére nagy erővel vonultak ki a tűzoltók. A 8 négyzetméteres területen lángoló száraz füvet gyorsan eloltották. A péntek esti programot a vihar is jelentősen befolyásolta. A szervezők döntése alapján lekapcsolták a rendezvényen az áramot, majd a nagy erejű szél miatt az egész városban megszűnt a szolgáltatás, a szabadtéri koncertek elmaradtak. Ennek ellenére a további napokon, hétvégén már több ezeren ünnepeltek Vác szokásos nyári nagy rendezvényén. Megszűnt a vízkorlátozás Nézsán és Nógrádsápon is, miután a DMRV ZRT feloldotta az első fokozatú korlátozást. A szolgáltató tájékoztatása szerint a korábban bevezetett intézkedéseknek, valamint a kánikula idején tapasztalt rendkívüli vízfogyasztás csökkenésének köszönhetően a vízellátó rendszerek ismét stabilan működnek. Nézsa önkormányzata közölte, hogy a DMRV ZRT teljes működési területén helyreállt a zavartalan ivóvízszolgáltatás, ezért a településen is megszűnik az első fokozatú vízkorlátozás. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy a Duna alacsony vízállása és a továbbra is csapadékszegény időjárás miatt a jövőben is felelősen bánjanak az ivóvízzel. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Sinka Editet nevezte ki a Klebersberg központ élére, akitől a minisztérium szakmaibb, gyermekközpontúbb és együttműködésre épülő működést vár. Az új vezető az elmúlt hetekben a tankerületek és a Klebersberg központ átvilágítását koordinálta, aminek eredményeit hamarosan nyilvánosságra hozzák. Sinka Edit tanári végzettséggel több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel, vezetett kutatásokat többek között az iskola fenntartásról, irányított EU-s forrásból megvalósuló fejlesztéseket, gyakorlata van programértékelésben. Lezuhant egy Venom típusú katonai helikopter Csehországban csütörtökön délelőtt. A tragikus baleset a Brünótól mintegy 50 kilométerre nyugatra fekvő Námest nad Oslavú katonai repülőtéren történt. A baleset okai egyelőre ismeretlenek. A gép fedélzetén lévő 5 katona közül az egyik életét vesztette, a többiek sérüléseket szenvedtek, jelentette be a cseh hadsereg az X közösségi hálózaton. A helikopterek kezelésében 2025-ig amerikai szakértők segítettek, tavaly óta az üzemeltetés kizárólag a cseh személyzet kezében van. A cseh televízió honlapja szerint egy Venom helikopter

0: Építések szakértője. Otis.hu. Közlekedés.
1: Trafipax-szal találkozhatnak ma a sofőrök Szügy és Vácrátót belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton. Vezessenek óvatosan.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.
4: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Kellemes napot kívánok mindenkinek, valamint jó munkát. Egy igazi nyári hangulatú dallal kezdünk. Egy testvér trió érkezik. Jonas Brothers Summer Baby című felvétele 2023-ban jelent meg, és a zenekar The Album című korszakának egyik könnyed napfényes hangulatú dala lett. A szerzemény a gondtalan nyári napokat, a közös élményeket és a szerelem felszabadító érzését idézi meg klasszikus popos, gitáros hangzással. Érkezik tehát a Jonas Brothers és a Summer Baby itt a Megafonban.

recept rovattal megyünk tovább, benne pedig nagyon finom citromos keksz recept. Érdemes kipróbálni, tökéletes kávé és tea mellé. Már is mondom a hozzávalókat. 20 dek a liszt, 12 dek a cukor, 10 dek a vaj, 1 tojás, 1-2 evőkanál tejföl vagy görög joghurt, 1 citrom reszelt héja, 2 evőkanál citromlé, pár csepp vanília aroma, fél teáskanál sütőpor, negyed teáskanál szódabikarbóna, illetve 10 deka porcukor. A tojást keverjük ki a cukorral, a puha vajjal, a citromlével, a citromhéjjal és a vanília aromával. A lisztet keverjük össze a sütőporral és a szódabikarbónával, majd adjuk hozzá a cukros vajas krémhez. Adjuk hozzá joghurtot vagy tejfölt, majd tegyük egy órára pihenni a hűtőszekrénybe, hogy a vaj visszadermedjen és formázható legyen a tészta. Egy tepsire tegyünk sütőpapírt, majd formázzunk kis gombócokat a tésztából, hempergessük meg őket porcukorban, és tegyük őket egymás mellé úgy, hogy bőven legyen helyük, a sütőben ugyanis megduzzadnak majd. Lapítsuk le kissé a kupacok tetejét, majd tegyük 180 fokra előmelegített sütőbe, és süssük 10 percig. Ne várjuk meg, még megpirulnak, vagy barnás árnyalatúak lesznek, úgy könnyen kiszáradnak. Ha kapnak egy kis színt, vegyük ki a kekszeket, és hűtsük ki őket egy rácson. Érdemes kipróbálni, ez volt a citromos keksz receptje.

Megafon nagyot szól. Nagyon sok boldogságot kívánok a mai napon a Kingáknak, a Kincsőknek és a Krisztináknak, valamint mindazoknak, akik a mai napon július 24-én születtek. A Kinga Kunigunda régi magyar becézőjéből önállósult, IV. Béla magyar király lányának, Boldog Kinga, lengyel királynénak a neve, nemzetséget és harcot jelent. A Kincső Jókai Mór névalkotása a Jövő század regénye című művében, ott egyébként helynév. A Krisztina pedig latin eredetű név, a Krisztián a gyakoribb alakváltozata, ez pedig magyarul Krisztiánt jelent, a Krisztiánusz, a keresztény férfi név női párja, Krisztushoz tartozó keresztény nő. Kedves ünnepeltek, Isten éltesse önöket!

Minden idők legnagyobb slágerei között menő ajánlóval folytatjuk a kirakatot. Schweik vendéglő Balassa gyarmat a mai ajánlat frankfurti leves virslivel, csontleves, mogyorókrémmel töltött gombóc, bakonyi sertésszelep, nokedlivel. Bársony vendéglő Széchény, barack krémleves, mandulás bundában sült harcsafilé, párolt zöldséggel és tartárral, brassói apró pecsenye, pirított burgonyával és kovászos uborkával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Kirakat, a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
2: Reklámot hallottak!
0: 11 óra van!
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Az oktatás és gyermekügyi miniszter Sinka Editet nevezte ki a Klebersberg központ élére, akitől a minisztérium szakmaibb, gyermekközpontúbb és együttműködésre épülő működést vár. Az új vezető az elmúlt hetekben a tankerületek és a Klebersberg központ átvilágítását koordinálta, aminek eredményeit hamarosan nyilvánosságra hozzák. Sinka Edit tanári végzettséggel több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel. Vezetett kutatásokat többek között az iskola fenntartásról, irányított EU-s forrásból megvalósuló fejlesztéseket, gyakorlata van programértékelésben. Egy 41 éves német férfi meghalt, miután éjszaka a kifolyó csatornán keresztül tiltott módon bejutott a hévízítóba, ahol úszás közben egyelőre tisztázatlan körülmények között vízbe fulladt. A rendőrségre szerda délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba. Úszkált, majd egyelőre tisztázatlan okokból elmerült és vízbe fulladt. A keszthelyi rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. A rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos. Olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem is lehet felismerni. A Pozsony melletti Dunacsún közelében hétfőn este egy BMW sofőrje halálra gázolt egy 51 éves kerékpárost. A vétkes autós elhajtott a helyszínről, de a hatóságnak később sikerült elfognia. A rendőrség szerdán közölte, hogy azonosította és elfogta a baleset feltételezett okozóját. A járművet egy mindössze 15 éves fiú vezette, aki ahelyett, hogy segítséget nyújtott volna a sérültnek, elmenekült a helyszínről. A kerékpáros sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen életét vesztette. A televízió úgy tudja, hogy egy ír állampolgárságú fiúról van szó, aki családjával éppen nyaralását töltötte egy dunacsúni kempingben. A baleset után

0: koncertek elmaradtak. Ennek ellenére a további napokon hétvégén már több ezeren ünnepeltek Vác szokásos nyári nagy rendezvényén. Megszűnt a vízkorlátozás Nézsán és Nógrádsápon is, miután a DMRV ZRT feloldotta az első fokozatú korlátozást. A szolgáltató tájékoztatása szerint a korábban bevezetett intézkedéseknek, valamint a kánikula idején tapasztalt rendkívüli vízfogyasztás csökkenésének köszönhetően a vízellátó rendszerek ismét stabilan működnek. Nézsa önkormányzata közölte, hogy a DMRV ZRT teljes működési területén helyreállt a zavartalan ivóvízszolgáltatás, ezért a településen is megszűnik az első fokozatú vízkorlátozás. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy a Duna alacsony vízállása és a továbbra is csapadékszegény időjárás miatt a jövőben is felelősen bánjanak az ivóvízzel. Nem túl hízelgők az előzetes eredmények, ezt mondta a frissen az NB3-as labdarúgó bajnokságba bejutott nógrádi csapat vezetőedzője. Sebestyén Szilárd, a salgótarjáni SBTC trénere szerint az edzőmérkőzések alapján az látszik, hogy az az erő, ami a vármegyei bajnokság megnyeréséhez elégséges volt, nagyon kevésnek tűnik a nemzeti bajnokságban. Szerinte a felkészülési időszakban játszott meccseken kiderült, hogy több helyzetben is gondok vannak a tarjáni csapat munkájával. Sebestyén szerint tovább nehezíti a klub helyzetét, hogy kulcsjátékosok hagyták el Salgótarjánt, ezért a keret felállítására még mindig nem került sor. Várakozása szerint augusztus elején már látható lesz, kikből áll a végleges csapat. A vezetőedző kiemelte, a nógrádi csapat számára az egyetlen cél csak a bentmaradás lehet.
1: Időjárás.
0: Ma inkább tavaszias jellegű idő lesz, többnyire felhős, időnként napos idő várható. A csúcshőmérséklet késő délután 24 fok körül alakul.
1: Közlekedés.
0: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Szügy és Vácrátót belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton. Vezessenek óvatosan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.
5: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Indul egy újabb óra, programajánlóval kezdünk. Ha mindig is szeretted volna megmutatni a hangodat egy igazi szakmai zsűri előtt, akkor itt a lehetőség. Első alkalommal rendezik meg a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyt, amelynek Széchenyi ad otthont augusztus 15-én. Ez a tehetségkutató egy kicsit más, mint a megszokott televíziós show műsorok. Itt nem a látvány, nem a díszletek és nem a show elemek számítanak, hanem kizárólag az énekhang, a zenei felkészültség és az előadói tehetség. A szervezők célja, hogy újra rangot adjanak azoknak a szakmai versenyeknek, ahol valóban a teljesítmény kerül a középpontba. A versenyre szinte bárki jelentkezhet, hiszen a legfiatalabbaktól egészen a szépkorú énekesekig minden korosztály előtt nyitva áll a lehetőség. Pop, rock, jazz, musical és operett kategóriákban is várják a jelentkezőket. A döntőbe egy előzetes videós válogatáson keresztül lehet bekerülni, ezért még most is van idő elkészíteni és beküldeni a produkciót. Fontos, hogy a jelentkezési határidő július 31-e, péntek éjfél. Így aki szeretné kipróbálni magát egy országos szakmai megmérettetésen, ne halogassa a nevezést. A szervezők azt szeretnék, hogy a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekverseny hagyományá váljon, és évről évre lehetőséget biztosítson az új énekes tehetségek bemutatkozására. Ha úgy érzed, hogy a színpadon a helyed, vagy ismersz valakit, akinek ott lenne a helye, akkor ne maradj le. Jelentkezz a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, és mutasd meg, mire vagy képes Széchenyben.

Megafon nagyot szól. Nagyon sok boldogságot kívánok a mai napon a Kingáknak, a Kincsőknek és a Krisztináknak, valamint mindazoknak, akik a mai napon július 24-én születtek. A Kinga Kunigunda régi magyar becézőjéből önállósult, IV. Béla magyar király lányának, Boldog Kinga, lengyel királynénak a neve, nemzetséget és harcot jelent. A Kincső Jókai Mór névalkotása a Jövő század regénye című művében, ott egyébként helynév. A Krisztina pedig latin eredetű név, a Krisztiána gyakoribb alakváltozata, ez pedig magyarul Krisztiánt jelent, a Krisztiánusz, a keresztény férfi név női párja, Krisztushoz tartozó keresztény nő. Kedves ünnepeltek, Isten éltesse önöket!

Pörögnek tovább hamarosan a slágerek, de előtte egy jó kis film. A Jóságos ég című filmet érdemes megnézni. Ez egy nagyszerű francia vígjáték. Ha öt apáca összefog, akkor ott baj nem lehet, vagy mégis. Az apácák egy nap úgy döntenek, hogy indulnak egy nagyszabású kerékpárversenyen. Céljuk, hogy a megnyerhető pénzdíjat a leromlott állapotú hospice felújítására fordítják. Az egyetlen bökkenő, hogy egyikük sem tud biciklizni. Egy nagyszerű francia vígjáték, ez nem más, mint a Jóságos ég. Most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei itt a Megafonban. Tartsanak velem és a Kirakattal délután 4 óráig.

0: hírakat, egy kis könnyed kikapcsolódás minden egy helyen az éterben és online is, www.megafonfm.hu, most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
7: Tessék, CH Klíma.
8: CH Klíma.
7: Igen, CH Klíma.
8: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
0: Duna Bogdán saját adóbevételei meghaladják az időarányos tervet, vagyis a vártnál jobban alakulnak a különböző előirányzatok. A tényadatokról a település adóügyi ügyintézője beszélt. Ádámné Jakubi Veronika ismertette, a 6. hónap végéig számos adónem vonatkozásában több pénz folyt be az önkormányzathoz, mint azt tervezték. Az építményadó esetében történt a legnagyobb mértékű teljesítés. Már a bevétel 69%-át realizálták, több mint 46 millió forintot. Hasonló mértékű az iparűzési adó megfizetése is, 62%-os teljesítés mellett több mint 118 millió forint folyt be, a teljes év során 190 milliót vár Duna Bogdány. Az adóügyi szakértő szerint a turisztikai adónem viszont alul teljesített, a nyár első hónapjának végéig csak 47%-nyi, alig több mint 2 millió forint bevételük keletkezett. Ennek kapcsán elmondta, éppen az magyarázhatja a remélt terv némi elmaradását, hogy a főszezon még csak most kezdődött el. A Dunabogdányi polgármesteri hivatal adatai szerint, ha minden az előzetesen elfogadott tervezés szerint halad, akkor 265 millió forint saját adóbevétellel gazdálkodhat majd a település vezetése. Ez a tavalyi bevételhez képest 15 millió forinttal magasabb lehet. Nem túl hízelgők az előzetes eredmények, ezt mondta a frissen az NB3-as labdarúgó bajnokságba bejutott nógrádi csapat vezetőedzője. Sebestyén Szilárd, a salgótarjáni SBTC trénere szerint az edzőmérkőzések alapján az látszik, hogy az az erő, ami a vármegyei bajnokság megnyeréséhez elégséges volt, nagyon kevésnek tűnik a nemzeti bajnokságban. Szerinte a felkészülési időszakban játszott meccseken kiderült, hogy több helyzetben is gondok vannak a tarjáni csapat munkájával. Sebestyén szerint tovább nehezíti a klub helyzetét, hogy kulcsjátékosok hagyták el Salgótarjánt, ezért a keret felállítására még mindig nem került sor. Várakozása szerint augusztus elején már látható lesz, kikből áll a végleges csapat. A vezetőedző kiemelte, a nógrádi csapat számára az egyetlen cél csak a bentmaradás lehet. Egy 41 éves német férfi meghalt, miután éjszaka a kifolyó csatornán keresztül tiltott módon bejutott a hévízitóba, ahol úszás közben egyelőre tisztázatlan körülmények között vízbe fulladt. A rendőrségre szerda délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízitóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba. úszkált, majd egyelőre tisztázatlan okokból elmerült és vízbe fulladt. A Keszthelyi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. A rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos. Olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem is lehet felismerni. Romlásra utaló jelek miatt a Real Nature Kft. Visszahívta a forgalomból a 145 grammos Bert Camembert márkanév alatt forgalmazott bio kesudió alapú nemes penésszel érlelt Camembert jellegű készítményét, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A tájékoztatás szerint a visszahívott termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 28-a. A Nébiha közleményben arra kéri a vásárlókat, hogy a visszahívott terméket ne fogyasszák el. A rockzenész Mick Jagger kemény mondatokat fogalmazott meg vagyonának halála utáni felhasználásáról. A sztár 8 gyermeke jelenleg jó módban él, de Jagger kijelentette, biztosan nem rájuk hagyja majd a 6 évtized alatt megszerzett pénzét. Szerint a gyerekeknek nincs szükségük 500 millió dollárra ahhoz, hogy jól éljenek. Úgy véli, jobb helyen lesz különböző alapítványoknál, amelyek nem ezt célra költik el azt. Kritikán aluli az albérlet és lakáshelyzet Budapesten, mondta a TV2 sztárja Hegyes Berci táncos. Szerinte teljesen ellehetetlenült a lakásvásárlás egy fiatal számára, még úgy is, hogy őt sztárként tartják számon és jó módban él. A táncos azt mondta, 100 millió forint alatt nem lehet lakást venni a fővárosban, pedig szüksége lenne egy biztos pontra. Hozzátette, frusztrálja őt, hogy szinte már csak álom marad az ingatlan Budapesten.
3: Időjárás.
0: Ma inkább tavaszias jellegű idő lesz, többnyire felhős, időnként napos idő várható. A csúcshőmérséklet késő délután 24 fok körül alakul.
2: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu. A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu. Közlekedés.
0: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Szügy és Váczrátót belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton. Vezessenek óvatosan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
2: Nagyon szól.
9: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval folytatjuk. Július 26-án rendezik meg Bánkon a 60. Nógrád megyei nemzetiségi találkozót, a magyarországi szlovákok 30. országos folklórfesztiválját és a 30. nemzetközi nógrádi folklórfesztivált, vagyis egyetlen napon három rangos fesztivál programjai várják az érdeklődőket. A rendezvény délután fél

Csehország táncosai mutatják be hagyományaikat. A közönség láthat fellépőket Szlovákiából, Magyarországról, Horvátországból, Ukrajnából, Ciprusról és Argentínából is. Így valódi nemzetközi folklór kavalkádra számíthatnak a látogatók. A programok mellett egész nap várják az érdeklődőket szlovák gasztronómiai különlegességek, valamint a 60 év összetartozás című szabadtéri fotókiállítás. Ha szeretnének egy tartalmas vasárnapot eltölteni zenével, tánccal, hagyományokkal és nemzetközi hangulattal, akkor július 26-án irány Bánk.

Napi könyvajánló rovatunkban ma egy nyári könnyed olvasmányt hozok önöknek, ez nem más, mint az Esküvő vidéken, Kitty Efford tollából. Lizzie csak most érkezett Londonba, és eltökélt, hogy valóra váltsa az álmait, ám az édesanyjának is megvan a maga elképzelése arról, mit kellene tennie Lizzie-nek. Főzőiskolába kellene járnia, ahol elsajátíthatja a francia konyha fortéjait, ahogy egy mintafeleséghez illik, és gyönyörű, hagyományos esküvőn kellene kimondania a boldogító igent az általa kiválasztott megfelelő férfinak. Lizzie-nek azonban más tervei vannak, előbb még szeretné kitombolni magát. 1963-at írunk, a fővárosban pezseg az élet, amiben Lizzie lelkesen veti bele magát. Divatos rövid frizurát csináltat, miniruhát vásárol, és két szívbéli barátnőjével egy pompás, bár lepukkant házba költözik a Belgrávia negyedben. Rövidesen olyan izgalmasan alakul az élete, hogy meg is feledkezik édesanyja házassági terveiről. Már csak az jár a fejében, hogy az a jóképű fiatalember, akibe beleszeretett, úgy tűnik valaki mással kötelezte el magát. Egyszerű habos nyári olvasmány Kitty Effordtól, Esküvő vidéken.

vettem. Minden idők legnagyobb slágerei között Madách Mozis ajánló a kirakatban. Hamarosan megnézhetik a Momo című családi filmet. Mihály Ende a Végtelen történet szerzőjének gyermekregény klasszikusa évtizedek óta rendületlen népszerűségnek örvend. A szerző varázslatos mesevilágán eddig milliók nőttek fel. A Momo most egy rendkívül látványos szuperprodukcióban a mozivászonra költözik, hogy elkápráztassa az egész családot. Érdemes megnézni Balassagyarmaton hamarosan a Madách moziban.

0: hírakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
2: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
5: Reklámot hallottak!
0: 14 óra van!
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Az oktatás és gyermekügyi miniszter Sinka Editet nevezte ki a Klebersberg központ élére, akitől a minisztérium szakmaibb, gyermekközpontúbb és együttműködésre épülő működést vár. Az új vezető az elmúlt hetekben a tankerületek és a Klebersberg központ átvilágítását koordinálta, aminek eredményeit hamarosan nyilvánosságra hozzák. Sinka Edit tanári végzettséggel több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel, vezetett kutatásokat többek között az iskola fenntartásról, irányított EU-s forrásból megvalósuló fejlesztéseket, gyakorlata van programértékelésben. Egy 41 éves német férfi meghalt, miután éjszaka a kifolyó csatornán keresztül tiltott módon bejutott a hévízítóba, ahol úszás közben egyelőre tisztázatlan körülmények között vízbe fulladt. A rendőrségre szerda délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba. Úszkált, majd egyelőre tisztázatlan okokból elmerült és vízbe fulladt. A keszthelyi rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. A rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos. Olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem is lehet felismerni. A Pozsony melletti Dunacsún közelében hétfőn este egy BMW sofőrje halálra gázolt egy 51 éves kerékpárost. A vétkes autós elhajtott a helyszínről, de a hatóságnak később sikerült elfognia. A rendőrség szerdán közölte, hogy azonosította és elfogta a baleset feltételezett okozóját. A járművet egy mindössze 15 éves fiú vezette, aki ahelyett, hogy segítséget nyújtott volna a sérültnek, elmenekült a helyszínről. A kerékpáros sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen életét vesztette. A televízió úgy tudja, hogy egy ír állampolgárságú fiúról van szó, aki családjával éppen nyaralását töltötte egy dunacsúni kempingben. A baleset után Magyarországra hajtott, ahol Rajka közelében hátrahagyta az összetört autót, majd megpróbált elrejtőzni a rendőrök elől. A rockzenész Mick Jagger kemény mondatokat fogalmazott meg vagyonának halála utáni felhasználásáról. A sztár 8 gyermeke jelenleg jó módban él, de Jagger kijelentette, biztosan nem rájuk hagyja majd a 6 évtized alatt megszerzett pénzét. Szerint a gyerekeknek nincs szükségük 500 millió dollárra ahhoz, hogy jól éljenek. Úgy véli, jobb helyen lesz különböző alapítványoknál, amelyek nem ezt célra költik el azt.
5: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
5: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
5: Időjárás.
6: Ma inkább tavaszias jellegű idő lesz, többnyire felhős, időnként napos idő várható. A csúcs hőmérséklet késő délután 24 fok körül alakul.
5: Közlekedés.
1: Közlekedés.
6: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Szügy és Vácrátót belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton. Vezessenek óvatosan!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő
1: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Indul egy újabb óra, programajánlóval kezdünk. Ha mindig is szeretted volna megmutatni a hangodat egy igazi szakmai zsűri előtt, akkor itt a lehetőség. Első alkalommal rendezik meg a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyt, amelynek Széchenyi ad otthont augusztus 15-én. Ez a tehetségkutató egy kicsit más, mint a megszokott televíziós showműsorok. Itt nem a látvány, nem a díszletek és nem a show elemek számítanak, hanem kizárólag az énekhang, a zenei felkészültség és az előadói tehetség. A szervezők célja, hogy újra rangot adjanak azoknak a szakmai versenyeknek, ahol valóban a teljesítmény kerül a középpontba. A versenyre szinte bárki jelentkezhet, hiszen a legfiatalabbaktól egészen a szépkorú énekesekig minden korosztály előtt nyitva áll a lehetőség. Pop, rock, jazz, musical és operett kategóriákban is várják a jelentkezőket. A döntőbe egy előzetes videós válogatáson keresztül lehet bekerülni, ezért még most is van idő elkészíteni és beküldeni a produkciót. Pontos, hogy a jelentkezési határidő július 31-e, péntek éjfél. Így aki szeretné kipróbálni magát egy országos szakmai megmérettetésen, ne halogassa a nevezést. A szervezők azt szeretnék, hogy a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekverseny hagyományá váljon, és évről évre lehetőséget biztosítson az új énekes tehetségek bemutatkozására. Ha úgy érzed, hogy a színpadon a helyed, vagy ismersz valakit, akinek ott lenne a helye, akkor ne maradj le. Jelentkezz a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, és mutasd meg, mire vagy képes Széchenyben.

Kirakat benne életmód rovat, a kakaóval foglalkozunk a mai napon. A kakaót már évezredekkel ezelőtt is ismerték az emberek. A kakaó szó a teobroma nevű kifejezésből származik. Ez egy görög szó, ami annyit tesz, hogy az istenek eledele. A kakaó nagyon sok tápanyagot tartalmaz, éppen ezért az az étcsokoládé, amely legalább 75%-ban tartalmaz kakaót, szintén nagyon egészséges. Gazdag forrása a flavonoidoknak, legfontosabb flavonoidjai a flavonolok, amelyek nagy mennyiségben megtalálhatók a zöld teában is. Olyan vegyületek is megtalálhatók a kakaóban, amelyek segítik ezeknek a flavonoloknak a felszívódását. A szív egészségét is támogatja, mivel gazdag forrása a magnéziumnak és az arginnek. A kakaó flavonoidjai javítják az ereket, bélelő sejtek működését és egészségét, ami jobb endotel funkciót eredményez. Ha nem megfelelő ez a funkció, akkor ez szív- és érrendszeri megbetegedésekhez is vezethet. Hamarosan folytatjuk a kakaó pozitív hatásaival, de előtte zenélünk.

Életmódrovat a kirakatban a kakaó pozitív hatásaival foglalkozunk. Nem csak a szívre, hanem az agy egészségére is pozitívan hat, hiszen javítja az agy működését és a kognitív funkciókat. A kakaó olyan vegyületeket is tartalmaz, amelyek javítják a memóriát, a figyelmet, a nyelvi megértést és az egyéb mentális folyamatokat. Mivel fokozza az agyi vérellátást, így csökkenti a mentális fáradtságot is. Az öregedéssel csökken a véráramlása az agy bizonyos régióiban. Azonban a kakaó fogyasztását követően sokkal jobb eredményeket tapasztaltak azon idősebb személyek esetében, akiknek memória feladatokat kellett elvégezniük. A kakaó jó forrása az alapvető ásványi anyagoknak, mint például a magnéziumnak, a vasnak és a káliumnak. És olyan vegyületek is megtalálhatóak benne, amelyek gyulladást csökkentő tulajdonságokkal rendelkeznek, szóval érdemes kakaót fogyasztani. Ez volt a mai életmódrovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: pörögnek tovább a Megafonban. Ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja, Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyagablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
2: Reklámot hallottak.
7: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: Tovább drágulnak Magyarországon az üzemanyagok, már jóval többe kerül a benzin és a dízel, mint a hatósági árazás előtt. Mától a benzin 7, a gázolaj 9 forinttal kerül többe literenként az autósoknak. Az átlagárak 600 és 620 forint között mozognak. Korábban több szakértő is egybehangzóan állította, hogy kizárt idején nyáron a 600 forint fölötti üzemanyag, de a múlt hét óta már tartósan e körüli értékeken érhetők el. A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése, az orosz finomítókat érő ukrán háborús támadások, a szezonálisan megugró kereslet, a szűkülő regionális kínálat és a gyengülő forint egyszerre hajtják felfelé a benzin és a gázolaj árát. Piaci szereplők szerint az elmúlt évek egyik legösszetettebb helyzete alakult ki, amelynek hatásai már a magyar nagykereskedelmi árakban is megjelentek, és várhatóan a kutakon is még inkább érezhetők lesznek a következő hetekben. A kormány egyelőre nem vezeti be a 480 forintos hatósági árat. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Sinka Editet nevezte ki a Klebersberg központ élére, akitől a minisztérium szakmaibb, gyermekközpontúbb és együttműködésre épülő működést vár. Az új vezető az elmúlt hetekben a tankerületek és a Klebersberg központ átvilágítását koordinálta, aminek eredményeit hamarosan nyilvánosságra hozzák. Sinka Edit tanári végzettséggel több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel, vezetett kutatásokat többek között az iskola fenntartásról, irányított EU-s forrásból megvalósuló fejlesztéseket, gyakorlata van programértékelésben. Ezen a hétvégén is elmarad a Balaton átúszás, ezúttal nem a viharos időre hivatkoznak a szervezők, hanem a túl hideg vízre. A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyeztetésével a szervező Budapest Sportiroda úgy döntött, hogy a 44. Balaton átúszást a hétvégére várható, jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt nem tartja meg. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Kritikán aluli az albérlet és lakáshelyzet Budapesten, mondta a TV2 sztárja Hegyes Berci táncos. Szerinte teljesen ellehetetlenült a lakásvásárlás egy fiatal számára, még úgy is, hogy őt sztárként tartják számon és jó módban él. A táncos azt mondta, 100 millió forint alatt nem lehet lakást venni a fővárosban, pedig szüksége lenne egy biztos pontra. Hozzátette, frusztrálja őt, hogy szinte már csak álom marad az ingatlan Budapesten.
2: Időjárás.
8: Ma inkább tavaszias jellegű idő lesz, többnyire felhős, időnként napos idő várható. A csúcshőmérséklet késő délután 24 fok körül alakul.
6: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
8: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Szügy és Vácrátót belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton. Vezessenek óvatosan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval folytatjuk. Július 26-án rendezik meg Bánkon a 60. Nógrád megyei nemzetiségi találkozót,

Magyarországi szlovákok 30. országos folklórfesztiválját és a 30. nemzetközi nógrádi folklórfesztivált, vagyis egyetlen napon három rangos fesztivál programjai várják az érdeklődőket. A rendezvény délután 16:30-kor ünnepélyes megnyitóval kezdődik, majd 16:45-től az Ajándékot hoztunk című látványos műsorban a magyarországi szlovák közösségek színes népviseletei és hagyományai elevenednek meg. Színpadra lépnek néptánc együttesek, énekkarok és népzenei formációk, többek között Kiskörösről, Répásútáról, Tóth Komlósról, Ecserről, Pilisszentlélekről és Salgótarjánból, valamint vendégfellépők érkeznek Szlovákiából is. Az est fénypontja 19:30-kor kezdődik, a Nemzetközi Nógrádi Folklór Fesztivál záró gála műsorában 6 ország táncosai mutatják be hagyományaikat. A közönség láthat fellépőket Szlovákiából, Magyarországról, Horvátországból, Ukrajnából, Ciprusról és Argentinából is. Így valódi nemzetközi folklór kavalkádra számíthatnak a látogatók. A programok mellett egész nap várják az érdeklődőket szlovák gasztronómiai különlegességek, valamint a 60 év összetartozás című szabadtéri fotókiállítás. Ha szeretnének egy tartalmas vasárnapot eltölteni zenével, tánccal, hagyományokkal és nemzetközi hangulattal, akkor július 26-án irány Bánk.

Utazzunk egy picit gondolatban, nagyvilág rovat a kirakatban a slágerek között. A Lago Maggiore-nél járunk, miért érdemes itt nyaralni? A Lago Maggiore tó szépsége már első pillantásra is nyilvánvaló. Északon magas sziklafalakkal körülvéve, a parton pedig csinos kis falvakkal szegélyezve a túrázóktól az ínyencekig mindenki megtalálja a megfelelő helyet. Lefordítva, a Maggiore tó jelentése nagyobb tó. Valójában azonban csak a második legnagyobb az észak-olaszországi tavak közül, a Garda tó után. A maga 212 négyzetkilométerével azonban még így is elég lenyűgöző. A Maggiore tó a festői változatosság és a mediterrán báj tekintetében minden bizonnyal képes felvenni a versenyt a Garda tóval. De főszezonban sokkal kevésbé zsúfolt, mint az utóbbi. A szállodárak tekintetében is lényegesen olcsóbb, feltéve, ha a tó olasz, és nem a svájci részén nyaralunk. Ez azonban nem bizonyulhat túlságosan nehéznek, hiszen a Maggiore tó több mint 80%-a Olaszországban van, de a svájci oldal is gyönyörű, és rengeteg a látnivaló. Hamarosan folytatjuk a nagyvilágrovatot, előtte zene!

Utazzunk tovább gondolatban, nagyvilágrovat a kirakatban. A Maggiore tónál járunk. Érdemes megnézni ezt a gyönyörű szép helyet Olaszországban. A Maggiore tó olasz oldalán az egyik legszebb hely a déli parton fekvő Arona kisváros. Arona ideális a fürdőzést és a túrázást, valamint a városnézést és a kultúrát kedvelő nyaralók számára. Van itt középkori óváros, lidók, múzeumok, egy gyönyörű tóparti sétány és egy kis kikötő. A hegyvidéki környezet csodálatos túrázási lehetőségeket és látnivalókat kínáló kirándulóhelyeket kínál. A tóparti sétányról a turistáknak csodálatos a kilátás a következő pontos látnivalóra, a 10. századból származó Rocca di Angera hegyi erődítményre. A Visconti család és a milánói érsek rezidenciájaként szolgált, és a 18. század vége felé a napóleoni csapatok rombolták le. És egy kis tipp a végére, ha szívesen megnéznék a naplementét a tóról, akkor érdemes a Verbiana városrészhez tartozó Intrából Laveno Mombellóba, vagy fordítva autós kompra szállni, mivel a normál menetrend szerint a hajók csak este 7 körül járnak. Természetesen a sötétben is gyönyörű az átkelés, mert akkor láthatjuk a kivilágított városokat a parton.

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne volt a héten is, mára és egész hétre búcsúzom. Remélem, hogy jól érezték magukat, jövő héten ismét várom önöket. Kellemes hétvégét, jó feltöltődést, jó pihenést kívánok mindenkinek. Réde Irenit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csavtelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
0: Veszekedésbe és hangoskodásba torkolt a zebegényi önkormányzati ülés. Ferenczi Ernő polgármester a rendkívüli tárgyalás kezdetekor elmondta, hogy a Pest vármegyei kormányhivatal utasítására szervezte meg az ülést, majd bejelentette, hogy a helyettes jegyző az előző napon azonnali hatállyal lemondott, ezért a szükséges szakmai és törvényességi kontroll nélkül kénytelenek tanácskozni, tájékoztatott a polgármester. Ferenczi Ernő azt mondta, a jegyző különösen feszült helyzetben érezte magát, amiatt, mert két önkormányzati képviselő ultimátumszerű levéllel kereste meg őt, amelynek tartalmáról nem beszélt a polgármester. Kiemelte, a levelet író képviselők kilátásba helyezték, hogy amennyiben a jegyző rövid határidőn belül nem válaszol, azt akadályoztatásnak minősítik, és törvényességi felülvizsgálatot kérnek zebegény ellen. Ipoly István Zoltán képviselő közben rendőri jelenlét biztosítását kérte, megelőlegezve, hogy a testületi ülésen olyan botrány várható, amely miatt szükséges a hatóság személyes közreműködése. A zebegényi képviselők többsége szerint nem tudnak együtt dolgozni a polgármesterrel, ezért fel kellene oszlatni a grémiumot, azonban a település vezetője nem vette napirendre a témát, ezért hangoskodásba és veszekedésbe torkolt a tárgyalás. A polgármester berekesztette az ülést. Kiderült, hogy petárdával gyújtották fel a Váci Világi Vigalom helyszínének közvetlen közelében lévő lezárt területet múlt héten. A tömegrendezvény helyszínére nagy erővel vonultak ki a tűzoltók. A 8 négyzetméteres területen lángoló száraz füvet gyorsan eloltották. A péntek esti programot a vihar is jelentősen befolyásolta. A szervezők döntése alapján lekapcsolták a rendezvényen az áramot, majd a nagy erejű szél miatt az egész városban megszűnt a szolgáltatás, a szabadtéri koncertek elmaradtak. Ennek ellenére a további napokon hétvégén már több ezeren ünnepeltek Vác szokásos nyári nagy rendezvényén. Megszűnt a vízkorlátozás Nézsán és Nógrádsápon is, miután a DMRV ZRT feloldotta az első fokozatú korlátozást. A szolgáltató tájékoztatása szerint a korábban bevezetett intézkedéseknek, valamint a kánikula idején tapasztalt rendkívüli vízfogyasztás csökkenésének köszönhetően a vízellátó rendszerek ismét stabilan működnek. Nézsa önkormányzata közölte, hogy a DMRV ZRT teljes működési területén helyreállt a zavartalan ivóvízszolgáltatás, ezért a településen is megszűnik az első fokozatú vízkorlátozás. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy a Duna alacsony vízállása és a továbbra is csapadékszegény időjárás miatt a jövőben is felelősen bánjanak az ivóvízzel. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Sinka Editet nevezte ki a Klebersberg központ élére, akitől a minisztérium szakmaibb, gyermekközpontúbb és együttműködésre épülő működést vár. Az új vezető az elmúlt hetekben a tankerületek és a Klebersberg központ átvilágítását koordinálta, aminek eredményeit hamarosan nyilvánosságra hozzák. Sinka Edit tanári végzettséggel több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel, vezetett kutatásokat többek között az iskola fenntartásról, irányított EU-s forrásból megvalósuló fejlesztéseket, gyakorlata van programértékelésben. Lezuhant egy Venom típusú katonai helikopter Csehországban csütörtökön délelőtt. A tragikus baleset a Brünótól mintegy 50 kilométerre nyugatra fekvő Námest nad Oslavú katonai repülőtéren történt. A baleset okai egyelőre ismeretlenek. A gép fedélzetén lévő 5 katona közül az egyik életét vesztette, a többiek sérüléseket szenvedtek, jelentette be a cseh hadsereg az X közösségi hálózaton. A helikopterek kezelésében 2025-ig amerikai szakértők segítettek, tavaly óta az üzemeltetés kizárólag a cseh személyzet kezében van. A cseh televízió honlapja szerint egy Venom helikopter ára mintegy 7,6 milliárd forintnak megfelelő dollár.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
4: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
1: Időjárás.
0: Ma inkább tavaszias jellegű idő lesz, többnyire felhős, időnként napos idő várható. A csúcshőmérséklet késő délután 24 fok körül alakul.
4: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
0: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Szügy és Vácrátót belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton. Vezessenek óvatosan!
2: És most egy újabb mega jó zenei óra megaslágerekkel,
1: mega jó hangulatban. Megafon. Nagyot szól.

0: vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: A váci hajléktalanok magatartása jelentős gondot okoz, erről beszélt a város alpolgármestere. Pinotai Gergely közölte, komoly kellemetlenséget okoz a váciaknak és a városban járóknak, hogy a frekventált területeken zavaró hajléktalanok jelennek meg, pénzt kérnek az emberektől. Az alpolgármester azt tanácsolja mindenkinek, hogy kerüljék el őket és semmiképp se adjanak pénzt ezeknek az embereknek. Hozzátette, a hajléktalanoknak élelmiszert se adjon senki, mert a deákvári fasonon lévő intézményükben teljes ellátást kapnak a fedél nélküliek. Részletezte, nem csak ételt és vizet adnak nekik, hanem tisztálkodási lehetőség és mosás is rendelkezésükre áll, valamint a szociális szakemberek az ügyeik intézéséhez szükséges munkát is elvégzik. Inotai úgy fogalmazott, aki az utcai hajléktalanokat támogatja, az magát a további hajléktalanságot támogatja döntésével. Az utcai szolgálatban dolgozó szociális alkalmazottak a teljes nap során figyelik a hajléktalanokat, a lakókat érintő rendzavarást viszont a közterületfelügyeletnél kell bejelenteni, tette hozzá. Duna Bogdány saját adóbevételei meghaladják az időarányos tervet, vagyis a vártnál jobban alakulnak a különböző előirányzatok. A tényadatokról a település adóügyi ügyintézője beszélt. Ádámné Jakubi Veronika ismertette, a 6. hónap végéig számos adónem vonatkozásában több pénz folyt be az önkormányzathoz, mint azt tervezték. Az építményadó esetében történt a legnagyobb mértékű teljesítés. Már a bevétel 69%-át realizálták, több mint 46 millió forintot. Hasonló mértékű az iparűzési adó megfizetése is, 62%-os teljesítés mellett több mint 118 millió forint folyt be, a teljes év során 190 milliót vár Duna Bogdány. Az adóügyi szakértő szerint a turisztikai adónem viszont alul teljesített, a nyár első hónapjának végéig csak 47%-nyi, alig több mint 2 millió forint bevételük keletkezett. Ennek kapcsán elmondta, éppen az magyarázhatja a remélt terv némi elmaradását, hogy a főszezon még csak most kezdődött el. A Duna-Bogdányi polgármesteri hivatal adatai szerint, ha minden az előzetesen elfogadott tervezés szerint halad, akkor 265 millió forint saját adóbevétellel gazdálkodhat majd a település vezetése. Ez a tavalyi bevételhez képest 15 millió forinttal magasabb lehet. Megszűnt a vízkorlátozás Nézsán és Nógrádsápon is, miután a DMRV ZRT feloldotta az első fokozatú korlátozást. A szolgáltató tájékoztatása szerint a korábban bevezetett intézkedéseknek, valamint a kánikula idején tapasztalt rendkívüli vízfogyasztás csökkenésének köszönhetően a vízellátó rendszerek ismét stabilan működnek. Nézsa önkormányzata közölte, hogy a DMRV ZRT teljes működési területén helyreállt a zavartalan ivóvízszolgáltatás, ezért a településen is megszűnik az első fokozatú vízkorlátozás. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy a Duna alacsony vízállása és a továbbra is csapadékszegény időjárás miatt a jövőben is felelősen bánjanak az ivóvízzel. Tovább drágulnak Magyarországon az üzemanyagok, már jóval többbe kerül a benzin és a dízel, mint a hatósági árazás előtt. Mától a benzin 7, a gázolaj 9 forinttal kerül többe literenként az autósoknak. Az átlagárak 600 és 620 forint között mozognak. Korábban több szakértő is egybehangzóan állította, hogy kizárt idén nyáron a 600 forint fölötti üzemanyag, de a múlt hét óta már tartósan e körüli értékeken érhetők el. A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése, az orosz finomítókat érő ukrán háborús támadások, a szezonálisan megugró kereslet, a szűkülő regionális kínálat és a gyengülő forint egyszerre hajtják felfelé a benzin és a gázolaj árát. Piaci szereplők szerint az elmúlt évek egyik legösszetettebb helyzete alakult ki, amelynek hatásai már a magyar nagykereskedelmi árakban is megjelentek, és várhatóan a kutakon is még inkább érezhetők lesznek a következő hetekben. A kormány egyelőre nem vezeti be a 480 forintos hatósági árat.
0: Közlekedés.
1: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Szügy és Vácrátót belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton. Vezessenek óvatosan!
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.

0: Hollywood. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Reklámot hallottak.
1: 17 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
3: A váci hajléktalanok magatartása jelentős gondot okoz, erről beszélt a város alpolgármestere. Inotai Gergely közölte, komoly kellemetlenséget okoz a váciaknak és a városban járóknak, hogy a frekventált területeken zavaró hajléktalanok jelennek meg, pénzt kérnek az emberektől. Az alpolgármester azt tanácsolja mindenkinek, hogy kerüljék el őket, és semmiképp se adjanak pénzt ezeknek az embereknek. Hozzátette, a hajléktalanoknak élelmiszert se adjon senki, mert a deákvári fasoron lévő intézményükben teljes ellátást kapnak a fedél nélküliek. Részletezte, nem csak ételt és vizet adnak nekik, hanem tisztálkodási lehetőség és mosás is rendelkezésükre áll, valamint a szociális szakemberek az ügyeik intézéséhez szükséges munkát is elvégzik. Inotai úgy fogalmazott, aki az utcai hajléktalanokat támogatja, az magát a további hajléktalanságot támogatja döntésével. Az utcai szolgálatban dolgozó szociális alkalmazottak a teljes nap során figyelik a hajléktalanokat, a lakókat érintő rendzavarást viszont a közterületfelügyeletnél kell bejelenteni, tette hozzá. Duna Bogdány saját adóbevételei meghaladják az időarányos tervet, vagyis a vártnál jobban alakulnak a különböző előirányzatok. A tényadatokról a település adóügyi ügyintézője beszélt. Ádámné Jakubi Veronika ismertette, a 6. hónap végéig számos adónem vonatkozásában több pénz folyt be az önkormányzathoz, mint azt tervezték. Az építményadó esetében történt a legnagyobb mértékű teljesítés, már a bevétel 69%-át realizálták, több mint 46 millió forintot. Hasonló mértékű az iparűzési adó megfizetése is, 62%-os teljesítés mellett több mint 118 millió forint folyt be, a teljes év során 190 milliót vár Duna Bogdány. Az adóügyi szakértő szerint a turisztikai adónem viszont alul teljesített, a nyár első hónapjának végéig csak 47%-nyi, alig több mint 2 millió forint bevételük keletkezett. Ennek kapcsán elmondta, éppen az magyarázhatja a remélt terv némi elmaradását, hogy a főszezon még csak most kezdődött el. A Duna-Bogdányi Polgármesteri Hivatal adatai szerint, ha minden az előzetesen elfogadott tervezés szerint halad, akkor 265 millió forint saját adóbevétellel gazdálkodhat majd a település vezetése. Ez a tavalyi bevételhez képest 15 millió forinttal magasabb lehet. Megszűnt a vízkorlátozás Nézsán és Nógrádsápon is, miután a DMRV ZRT feloldotta az első fokozatú korlátozást. A szolgáltató tájékoztatása szerint a korábban bevezetett intézkedéseknek, valamint a kánikula idején tapasztalt rendkívüli vízfogyasztás csökkenésének köszönhetően a vízellátó rendszerek ismét stabilan működnek. Nézsa önkormányzata közölte, hogy a DMRV ZRT teljes működési területén helyreállt a zavartalan ivóvízszolgáltatás, ezért a településen is megszűnik az első fokozat vízkorlátozás. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy a Duna alacsony vízállása és a továbbra is csapadékszegény időjárás miatt a jövőben is felelősen bánjanak az ivóvízzel. Tovább drágulnak Magyarországon az üzemanyagok, már jóval többbe kerül a benzin és a dízel, mint a hatósági árazás előtt. Mától a benzin 7, a gázolaj 9 forinttal kerül többe literenként az autósoknak. Az átlagárak 600 és 620 forint között mozognak. Korábban több szakértő is egybehangzóan állította, hogy kizárt idén nyáron a 600 forint fölötti üzemanyag, de a múlt hét óta már tartósan e körüli értékeken érhetők el. A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése, az orosz finomítókat érő ukrán háborús támadások, a szezonálisan megugró kereslet, a szűkülő regionális kínálat és a gyengülő forint egyszerre hajtják felfelé a benzin és a gázolaj árát. Piaci szereplők szerint az elmúlt évek egyik legösszetettebb helyzete alakult ki, amelynek hatásai már a magyar nagykereskedelmi árakban is megjelentek, és várhatóan a kutakon is még inkább érezhetők lesznek a következő hetekben. A kormány egyelőre nem vezeti be a 480 forintos hatósági árat.
2: Közlekedés.
3: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Szügy és Vácrátót belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton. Vezessenek óvatosan!
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
0: Reklámot hallottak.
4: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
5: A Megafon hírei következnek 2026. július 24-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: A váci hajléktalanok magatartása jelentős gondot okoz, erről beszélt a város alpolgármestere. Inotai Gergely közölte, komoly kellemetlenséget okoz a váciaknak és a városban járóknak, hogy a frekventált területeken zavaró hajléktalanok jelennek meg, pénzt kérnek az emberektől. Az alpolgármester azt tanácsolja mindenkinek, hogy kerüljék el őket, és semmiképp se adjanak pénzt ezeknek az embereknek. Hozzátette, a hajléktalanoknak élelmiszert se adjon senki, mert a deákvári fasoron lévő intézményükben teljes ellátást kapnak a fedél nélküliek. Részletezte, nem csak ételt és vizet adnak nekik, hanem tisztálkodási lehetőség és mosás is rendelkezésükre áll, valamint a szociális szakemberek az ügyeik intézéséhez szükséges munkát is elvégzik. Inotai úgy fogalmazott, aki az utcai hajléktalanokat támogatja, az magát a további hajléktalanságot támogatja döntésével. Az utcai szolgálatban dolgozó szociális alkalmazottak a teljes nap során figyelik a hajléktalanokat, a lakókat érintő rendzavarást viszont a közterületfelügyeletnél kell bejelenteni, tette hozzá. Inotai Gergelyt, Vác alpolgármesterét hallják.
7: Gond mindig a kéregetéssel van, esetleg az agresszivitással. Én mindig azt tanácsolom, hogy soha ne adjunk pénzt nekik, és élelmet sem. Hiszen mindenki, aki a játékszobákat betartja, teljes ellátásban részesül a deákvári fasor 2-ben. Vizet, élelmet kapnak, fürödhetnek, a ruháikat kimoshatják, telefonra segítséget kapnak, ügyintézésekhez segítséget, tehát mindent ott megkapnak. Az, aki az utcán érő hajléktalant ilyen helyi módon támogatja, az magát a hajléktalanság tényét támogatja.
5: Veszekedésbe és hangoskodásba torkolt a zebegényi önkormányzati ülés. Ferenczi Ernő polgármester a rendkívüli tárgyalás kezdetekor elmondta, hogy a Pest vármegyei kormányhivatal utasítására szervezte meg az ülést, majd bejelentette, hogy a helyettes jedző az előző napon azonnali hatállyal lemondott, ezért a szükséges szakmai és törvényességi kontroll nélkül kénytelenek tanácskozni, tájékoztatott a polgármester. Ferenczi Ernő azt mondta, a jegyző különösen feszült helyzetben érezte magát, amiatt, mert két önkormányzati képviselő ultimátumszerű levéllel kereste meg őt, amelynek tartalmáról nem beszélt a polgármester. Kiemelte, a levelet író képviselők kilátásba helyezték, hogy amennyiben a jegyző rövid határidőn belül nem válaszol, azt akadályoztatásnak minősítik, és törvényességi felülvizsgálatot kérnek Zebegény ellen. Ipolyi István Zoltán képviselő közben rendőri jelenlét biztosítását kérte, megelőlegezve, hogy a testületi ülésen olyan botrány várható, amely miatt szükséges a hatóság személyes közreműködése. A zebegényi képviselők többsége szerint nem tudnak együtt dolgozni a polgármesterrel, ezért fel kellene oszlatni a grémiumot, azonban a település vezetője nem vette napirendre a témát, ezért hangoskodásba és veszekedésbe torkolt a tárgyalás. A polgármester berekesztette az ülést. Duna Bogdány saját adóbevételei meghaladják az időarányos tervet, vagyis a vártnál jobban alakulnak a különböző előirányzatok. A tényadatokról a település adóügyi ügyintézője beszélt. Ádámné Jakubi Veronika ismertette, a 6. hónap végéig számos adónem vonatkozásában több pénz folyt be az önkormányzathoz, mint azt tervezték. Az építményadó esetében történt a legnagyobb mértékű teljesítés, már a bevétel 69%-át realizálták, több mint 46 millió forintot. Hasonló mértékű az iparűzési adó megfizetése is, 62%-os teljesítés mellett több mint 118 millió forint folyt be, a teljes év során 190 milliót vár Duna Bogdány. Az adóügyi szakértő szerint a turisztikai adónem viszont alul teljesített, a nyár első hónapjának végéig csak 47%-nyi, alig több mint 2 millió forint bevételük keletkezett. Ennek kapcsán elmondta, éppen az magyarázhatja a remélt terv némi elmaradását, hogy a főszezon még csak most kezdődött el. A Duna Bogdányi polgármesteri hivatal adatai szerint, ha minden az előzetesen elfogadott tervezés szerint halad, akkor 265 millió forint saját adóbevétellel gazdálkodhat majd a település vezetése. Ez a tavalyi bevételhez képest 15 millió forinttal magasabb lehet. Ádámné Jakubi Veronikát, Duna Bogdány adóügyi ügyintézőjét hallják.
1: 67 ezer forintból 46.287 ezer bejött már az építményadóból, ami jelenleg 69%-os teljesítés, iparüzési adóból 190 ezer forint van tervezve, 118.595 forint jött eddig be, ami 62%-os teljesítés. Az idegenforgalmi adónak az előirányzata 6 ezer forint volt, abból eddig 2.828 ezer forint jött be, ez 47%. Ugye itt az idegenforgalmi adónál még azért is alacsonyabb, mert a szezon most kezdődik. Itt amik feldolgozottak, azok eddig a május 31-ig történtek, a júniusiak most érkeznek be folyamatosan. A talajterhelés az most fog kimenni, az 1000 forint van tervezve, de így is már 521 ezer forint bejött belőle, ami 52%-os. A pótlék az 1000 forint van tervezve, de 985 forint bejött, ez is 99%-os. Eddig a tervezethez képest 64%-on áll az adó az előirányzathoz képest.
5: Kiderült, hogy petárdával gyújtották fel a Váci Világi Vigalom helyszínének közvetlen közelében lévő lezárt területet múlt héten. A tömegrendezvény helyszínére nagy erővel vonultak ki a tűzoltók. A 8 négyzetméteres területen lángoló száraz füvet gyorsan eloltották. A péntek esti programot a vihar is jelentősen befolyásolta. A szervezők döntése alapján lekapcsolták a rendezvényen az áramot, majd a nagy erejű szél miatt az egész városban megszűnt a szolgáltatás, a szabadtéri koncertek elmaradtak. Ennek ellenére a további napokon hétvégén már több ezeren ünnepeltek Vác szokásos nyári nagy rendezvényén. Megszűnt a vízkorlátozás Nézsán és Nógrád sápon is, miután a DMRV ZRT feloldotta az első fokozatú korlátozást. A szolgáltató tájékoztatása szerint a korábban bevezetett intézkedéseknek, valamint a kánikula idején tapasztalt rendkívüli vízfogyasztás csökkenésének köszönhetően a vízellátó rendszerek ismét stabilan működnek. Nézsa önkormányzata közölte, hogy a DMRV ZRT teljes működési területén helyreállt a zavartalan ivóvízszolgáltatás, ezért a településen is megszűnik az első fokozat vízkorlátozás. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy a Duna alacsony vízállása és a továbbra is csapadékszegény időjárás miatt a jövőben is felelősen bánjanak az ivóvízzel. Nem túl hízelgők az előzetes eredmények, ezt mondta frissen az MB3-as labdarúgó bajnokságba bejutott nógrádi csapat vezetőedzője. Sebestyén Szilárd, a salgótarjáni SBTC trénere szerint az edzőmérkőzések alapján az látszik, hogy az az erő, ami a vármegyei bajnokság megnyeréséhez elégséges volt, nagyon kevésnek tűnik a nemzeti bajnokságban. Szerinte a felkészülési időszakban játszott meccseken kiderült, hogy több helyzetben is gondok vannak a tarjáni csapat munkájával. Sebestyén szerint tovább nehezíti a klub helyzetét, hogy kulcsjátékosok hagyták el Salgótarjánt, ezért a keret felállítására még mindig nem került sor. Várakozása szerint augusztus elején már látható lesz, kikből áll a végleges csapat. A vezetőedző kiemelte, a nógrádi csapat számára az egyetlen cél csak a bentmaradás lehet.
0: Közlekedés.
5: Sebességmérésre számíthatnak az éjszakai órákban az autósok Balassagyarmaton, a Fáy úton, Széchenyben a benzinkútnál, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.

0: Megaphone.
1: Megaphone.
2: Think I forgot to breathe.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog. Nagyobb, finomabb, jobb. Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád. Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
0: Reklámot hallottak.
1: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
3: Duna Bogdán saját adóbevételei meghaladják az időarányos tervet, vagyis a vártnál jobban alakulnak a különböző előirányzatok. A tényadatokról a település adóügyi ügyintézője beszélt. Ádámné Jakubi Veronika ismertette, a 6. hónap végéig számos adónem vonatkozásában több pénz folyt be az önkormányzathoz, mint azt tervezték. Az építményadó esetében történt a legnagyobb mértékű teljesítés, már a bevétel 69%-át realizálták, több mint 46 millió forintot. Hasonló mértékű az iparűzési adó megfizetése is, 62%-os teljesítés mellett több mint 118 millió forint folyt be, a teljes év során 190 milliót vár Duna Bogdány. Az adóügyi szakértő szerint a turisztikai adónem viszont alul teljesített, a nyár első hónapjának végéig csak 47%-nyi, alig több mint 2 millió forint bevételük keletkezett. Ennek kapcsán elmondta, éppen az magyarázhatja a remélt terv némi elmaradását, hogy a főszezon még csak most kezdődött el. A Duna-Bogdányi polgármesteri hivatal adatai szerint, ha minden az előzetesen elfogadott tervezés szerint halad, akkor 265 millió forint saját adóbevétellel gazdálkodhat majd a település vezetése. Ez a tavalyi bevételhez képest 15 millió forinttal magasabb lehet. Nem túl hízelgők az előzetes eredmények, ezt mondta a frissen az NB3-as labdarúgó bajnokságba bejutott nógrádi csapat vezetőedzője. Sebestyén Szilárd, a salgótarjáni SBTC trénere szerint az edzőmérkőzések alapján az látszik, hogy az az erő, ami a vármegyei bajnokság megnyeréséhez elégséges volt, nagyon kevésnek tűnik a nemzeti bajnokságban. Szerinte a felkészülési időszakban játszott meccseken kiderült, hogy több helyzetben is gondok vannak a tarjáni csapat munkájával. Sebestyén szerint tovább nehezíti a klub helyzetét, hogy kulcsjátékosok hagyták el Salgótarjánt, ezért a keret felállítására még mindig nem került sor. Várakozása szerint augusztus elején már látható lesz, kikből áll a végleges csapat. A vezetőedző kiemelte, a nógrádi csapat számára az egyetlen cél csak a bentmaradás lehet. Egy 41 éves német férfi meghalt, miután éjszaka a kifolyó csatornán keresztül tiltott módon bejutott a hévízitóba, ahol úszás közben egyelőre tisztázatlan körülmények között vízbe fulladt. A rendőrségre szerda délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízitóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba. Úszkált, majd egyelőre tisztázatlan okokból elmerült és vízbe fulladt. A keszthelyi rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. A rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos. Olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem is lehet felismerni. Romlásra utaló jelek miatt a Real Nature Kft. Visszahívta a forgalomból a 145 grammos Bert Camembert márkanév alatt forgalmazott bio kesudió alapú nemespenésszel érlelt Camembert jellegű készítményét, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A tájékoztatás szerint a visszahívott termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 28-a. A Nébiha közleményben arra kéri a vásárlókat, hogy a visszahívott terméket ne fogyasszák el. A rockzenész Mick Jagger kemény mondatokat fogalmazott meg vagyonának halála utáni felhasználásáról. A sztár 8 gyermeke jelenleg jó módban él, de Jagger kijelentette, biztosan nem rájuk hagyja majd a 6 évtized alatt megszerzett pénzét. Szerint a gyerekeknek nincs szükségük 500 millió dollárra ahhoz, hogy jól éljenek. Úgy véli, jobb helyen lesz különböző alapítványoknál, amelyek nem ezt célra költik el azt. Kritikán aluli az albérlet és lakáshelyzet Budapesten, mondta a TV2 sztárja Hegyes Berci táncos. Szerinte teljesen ellehetetlenült a lakásvásárlás egy fiatal számára, még úgy is, hogy őt sztárként tartják számon és jó módban él. A táncos azt mondta, 100 millió forint alatt nem lehet lakást venni a fővárosban, pedig szüksége lenne egy biztos pontra. Hozzátette, frusztrálja őt, hogy szinte már csak álom marad az ingatlan Budapesten.
0: Közlekedés.
3: Sebességmérésre számíthatnak az éjszakai órákban az autósok Balassagyarmaton, a Fáy úton, Széchenyben a benzinkútnál, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól. Yeah.

0: is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével.
1: Ez a Megafon.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Veszekedésbe és hangoskodásba torkolt a zebegényi önkormányzati ülés. Ferenczi Ernő polgármester a rendkívüli tárgyalás kezdetekor elmondta, hogy a Pest vármegyei kormányhivatal utasítására szervezte meg az ülést, majd bejelentette, hogy a helyettes jegyző az előző napon azonnali hatállyal lemondott, ezért a szükséges szakmai és törvényességi kontroll nélkül kénytelenek tanácskozni, tájékoztatott a polgármester. Ferenczi Ernő azt mondta, a jegyző különösen feszült helyzetben érezte magát, amiatt, mert két önkormányzati képviselő ultimátumszerű levéllel kereste meg őt, amelynek tartalmáról nem beszélt a polgármester. Kiemelte, a levelet író képviselők kilátásba helyezték, hogy amennyiben a jegyző rövid határidőn belül nem válaszol, azt akadályoztatásnak minősítik, és törvényességi felülvizsgálatot kérnek zebegény ellen. Ipolyi István Zoltán képviselő közben rendőri jelenlét biztosítását kérte, megelőlegezve, hogy a testületi ülésen olyan botrány várható, amely miatt szükséges a hatóság személyes közreműködése. A zebegényi képviselők többsége szerint nem tudnak együtt dolgozni a polgármesterrel, ezért fel kellene oszlatni a grémiumot, azonban a település vezetője nem vette napirendre a témát, ezért hangoskodásba és veszekedésbe torkolt a tárgyalás. A polgármester berekesztette az ülést. Kiderült, hogy petárdával gyújtották fel a Váci Világi Vigalom helyszínének közvetlen közelében lévő lezárt területet múlt héten. A tömegrendezvény helyszínére nagy erővel vonultak ki a tűzoltók. A 8 négyzetméteres területen lángoló száraz füvet gyorsan eloltották. A péntek esti programot a vihar is jelentősen befolyásolta. A szervezők döntése alapján lekapcsolták a rendezvényen az áramot, majd a nagy erejű szél miatt az egész városban megszűnt a szolgáltatás, a szabadtéri koncertek elmaradtak. Ennek ellenére a további napokon hétvégén már több ezeren ünnepeltek Vác szokásos nyári nagy rendezvényén. Megszűnt a vízkorlátozás Nézsán és Nógrádsápon is, miután a DMRV ZRT feloldotta az első fokozatú korlátozást. A szolgáltató tájékoztatása szerint a korábban bevezetett intézkedéseknek, valamint a kánikula idején tapasztalt rendkívüli vízfogyasztás csökkenésének köszönhetően a vízellátó rendszerek ismét stabilan működnek. Nézsa önkormányzata közölte, hogy a DMRV ZRT teljes működési területén helyreállt a zavartalan ivóvízszolgáltatás, ezért a településen is megszűnik az első fokozatú vízkorlátozás. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy a Duna alacsony vízállása és a továbbra is csapadékszegény időjárás miatt a jövőben is felelősen bánjanak az ivóvízzel. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Sinka Editet nevezte ki a Klebersberg központ élére, akitől a minisztérium szakmaibb, gyermekközpontúbb és együttműködésre épülő működést vár. Az új vezető az elmúlt hetekben a tankerületek és a Klebersberg központ átvilágítását koordinálta, aminek eredményeit hamarosan nyilvánosságra hozzák. Sinka Edit tanári végzettséggel több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel. Vezetett kutatásokat többek között az iskola fenntartásról, irányított EU-s forrásból megvalósuló fejlesztéseket, gyakorlata van programértékelésben. Lezuhant egy Venom típusú katonai helikopter Csehországban csütörtökön délelőtt. A tragikus baleset a Brünótól mintegy 50 kilométerre nyugatra fekvő Námest nad Oslavú katonai repülőtéren történt. A baleset okai egyelőre ismeretlenek. A gép fedélzetén lévő 5 katona közül az egyik életét vesztette, a többiek sérüléseket szenvedtek, jelentette be a cseh hadsereg az X közösségi hálózaton. A helikopterek kezelésében 2025-ig amerikai szakértők segítettek, tavaly óta az üzemeltetés kizárólag a cseh személyzet kezében van. A cseh televízió honlapja szerint egy Venom helikopter ára mintegy 7,6 milliárd forintnak megfelelő dollár.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérésre számíthatnak az éjszakai órákban az autósok Balassagyarmaton, a Fájúton, Széchenyben a benzinkútnál, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most
2: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
1: Megaparti.
2: Megaparti.

0: hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulis lágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Az oktatás és gyermekügyi miniszter Sinka Editet nevezte ki a Klebersberg központ élére, akitől a minisztérium szakmaibb, gyermekközpontúbb és együttműködésre épülő működést vár. Az új vezető az elmúlt hetekben a tankerületek és a Klebersberg központ átvilágítását koordinálta, aminek eredményeit hamarosan nyilvánosságra hozzák. Sinka Edit tanári végzettséggel több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel. Vezetett kutatásokat többek között az iskola fenntartásról, irányított EU-s forrásból megvalósuló fejlesztéseket, gyakorlata van program értékelésben. Egy 41 éves német férfi meghalt, miután éjszaka a kifolyó csatornán keresztül tiltott módon bejutott a hévízítóba, ahol úszás közben egyelőre tisztázatlan körülmények között vízbe fulladt. A rendőrségre szerda délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba. Úszkált, majd egyelőre tisztázatlan okokból elmerült és vízbe fulladt. A keszthelyi rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. A rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos. Olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem is lehet felismerni. A Pozsony melletti Dunacsún közelében hétfőn este egy BMW sofőrje halálra gázolt egy 51 éves kerékpárost. A vétkes autós elhajtott a helyszínről, de a hatóságnak később sikerült elfognia. A rendőrség szerdán közölte, hogy azonosította és elfogta a baleset feltételezett okozóját. A járművet egy mindössze 15 éves fiú vezette, aki ahelyett, hogy segítséget nyújtott volna a sérültnek, elmenekült a helyszínről. A kerékpáros sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen életét vesztette. A televízió úgy tudja, hogy egy ír állampolgárságú fiúról van szó, aki családjával éppen nyaralását töltötte egy dunacsúni kempingben. A baleset után Magyarországra hajtott, ahol Rajka közelében hátrahagyta az összetört autót, majd megpróbált elrejtőzni a rendőrök elől. A rockzenész Mick Jagger kemény mondatokat fogalmazott meg vagyonának halála utáni felhasználásáról. A sztár 8 gyermeke jelenleg jó módban él, de Jagger kijelentette, biztosan nem rájuk hagyja majd a 6 évtized alatt megszerzett pénzét. Szerint a gyerekeknek nincs szükségük 500 millió dollárra ahhoz, hogy jól éljenek. Úgy véli, jobb helyen lesz különböző alapítványoknál, amelyek nem ezt célra költik el azt.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérésre számíthatnak az éjszakai órákban az autósok Balassagyarmaton, a Fáy úton, Széchenyben a benzinkútnál, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most
0: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek

Disco.

0: Ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 24-én a mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
3: A váci hajléktalanok magatartása jelentős gondot okoz, erről beszélt a város alpolgármestere. Inotai Gergely közölte, komoly kellemetlenséget okoz a váciaknak és a városban járóknak, hogy a frekventált területeken zavaró hajléktalanok jelennek meg, pénzt kérnek az emberektől. Az alpolgármester azt tanácsolja mindenkinek, hogy kerüljék el őket és semmiképp se adjanak pénzt ezeknek az embereknek. Hozzátette, a hajléktalanoknak élelmiszert se adjon senki, mert a deákvári fasonon lévő intézményükben teljes ellátást kapnak a fedél nélküliek. Részletezte, nem csak ételt és vizet adnak nekik, hanem tisztálkodási lehetőség és mosás is rendelkezésükre áll, valamint a szociális szakemberek az ügyeik intézéséhez szükséges munkát is elvégzik. Inotai úgy fogalmazott, aki az utcai hajléktalanokat támogatja, az magát a további hajléktalanságot támogatja döntésével. Az utcai szolgálatban dolgozó szociális alkalmazottak a teljes nap során figyelik a hajléktalanokat, a lakókat érintő rendzavarást viszont a közterületfelügyeletnél kell bejelenteni, tette hozzá. Inotai Gergelyt, Vác alpolgármesterét hallják.
4: Gond mindig a kéregetéssel van, esetleg az agresszivitással. Én mindig azt tanácsolom, hogy soha ne adjunk pénzt nekik, és élelmet sem. Hiszen mindenki, aki a játékszobákat betartja, teljes ellátásban részesül a deákvári fasor 2-ben. Vizet, élelmet kapnak, fürödhetnek, a ruháikat kimoshatják, telefonos segítséget kapnak, ügyintézésekhez segítséget, tehát mindent ott megkapnak. Az, aki az utcán élő hajléktalant ilyen helyi módon támogatja, az magát a hajléktalanság tényét támogatja.
3: Veszekedésbe és hangoskodásba torkolt a zebegényi önkormányzati ülés. Ferenczi Ernő polgármester a rendkívüli tárgyalás kezdetekor elmondta, hogy a Pest vármegyei kormányhivatal utasítására szervezte meg az ülést, majd bejelentette, hogy a helyettes jegyző az előző napon azonnali hatállyal lemondott, ezért a szükséges szakmai és törvényességi kontroll nélkül kénytelenek tanácskozni, tájékoztatott a polgármester. Ferenczi Ernő azt mondta, a jegyző különösen feszült helyzetben érezte magát, amiatt, mert két önkormányzati képviselő ultimátumszerű levéllel kereste meg őt, amelynek tartalmáról nem beszélt a polgármester. Kiemelte, a levelet író képviselők kilátásba helyezték, hogy amennyiben a jegyző rövid határidőn belül nem válaszol, azt akadályoztatásnak minősítik, és törvényességi felülvizsgálatot kérnek zebegény ellen. Ipoly István Zoltán képviselő közben rendőri jelenlét biztosítását kérte, megelőlegezve, hogy a testületi ülésen olyan botrány várható, amely miatt szükséges a hatóság személyes közreműködése. A zebegényi képviselők többsége szerint nem tudnak együtt dolgozni a polgármesterrel, ezért fel kellene oszlatni a grémiumot, azonban a település vezetője nem vette napirendre a témát, ezért hangoskodásba és veszekedésbe torkolt a tárgyalás. A polgármester berekesztette az ülést. Duna Bogdány saját adóbevételei meghaladják az időarányos tervet, vagyis a vártnál jobban alakulnak a különböző előirányzatok. A tényadatokról a település adóügyi ügyintézője beszélt. Ádámné Jakubi Veronika ismertette, a 6. hónap végéig számos adó nem vonatkozásában több pénz folyt be az önkormányzathoz, mint azt tervezték. Az építményadó esetében történt a legnagyobb mértékű teljesítés, már a bevétel 69%-át realizálták, több mint 46 millió forintot. Hasonló mértékű az iparűzési adó megfizetése is, 62%-os teljesítés mellett több mint 118 millió forint folyt be, a teljes év során 190 milliót vár Duna Bogdány. Az adóügyi szakértő szerint a turisztikai adó nem viszont alul teljesített, a nyár első hónapjának végéig csak 47%-nyi, alig több mint 2 millió forint bevételük keletkezett. Ennek kapcsán elmondta, éppen az magyarázhatja a remélt terv némi elmaradását, hogy a főszezon még csak most kezdődött el. A Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal adatai szerint, ha minden az előzetesen elfogadott tervezés szerint halad, akkor 265 millió forint saját adóbevétellel gazdálkodhat majd a település vezetése. Ez a tavalyi bevételhez képest 15 millió forinttal magasabb lehet. Ádámné Jakubi Veronikát, Dunabogdány adóügyi ügyintézőjét hallják.
2: 67 ezer forintból, 46.287 ezer bejött már az építményadóból, ami jelenleg 69%-os teljesítés, iparüzési adóból 190 ezer forint van tervezve, 118.595 forint jött eddig be, ami 62%-os teljesítés. Az idegenforgalmi adónak az előirányzata 6000 forint volt, abból eddig 2828 ezer forint jött be, ez 47%. Ugye itt az idegenforgalmi adónál még azért is alacsonyabb, mert a szezon most kezdődik. Itt, amik feldolgozottak, azok eddig a május 31-ig történtek, a júniusiak most érkeznek be folyamatosan. A talajterhelés az most fog kimenni, az 1000 forint van tervezve, de így is már 521 ezer forint bejött belőle, ami 52%-os. A pótlék az 1000 forint van tervezve, de 985 forint bejött, ez is 99%-os. Eddig a tervezethez képest 64%-on áll az adó az előirányzathoz képest.
3: Kiderült, hogy petárdával gyújtották fel a Váci Világi Vigalom helyszínének közvetlen közelében lévő lezárt területet múlt héten. A tömegrendezvény helyszínére nagy erővel vonultak ki a tűzoltók. A 8 négyzetméteres területen lángoló száraz füvet gyorsan eloltották. A péntek esti programot a vihar is jelentősen befolyásolta. A szervezők döntése alapján lekapcsolták a rendezvényen az áramot, majd a nagy erejű szél miatt az egész városban megszűnt a szolgáltatás, a szabadtéri koncertek elmaradtak. Ennek ellenére a további napokon hétvégén már több ezeren ünnepeltek Vác szokásos nyári nagy rendezvényén. Megszűnt a vízkorlátozás Nézsán és Nógrádsápon is, miután a DMRV ZRT feloldotta az első fokozatú korlátozást. A szolgáltató tájékoztatása szerint a korábban bevezetett intézkedéseknek, valamint a kánikula idején tapasztalt rendkívüli vízfogyasztás csökkenésének köszönhetően a vízellátó rendszerek ismét stabilan működnek. Nézsa önkormányzata közölte, hogy a DMRV ZRT teljes működési területén helyreállt a zavartalan ivóvízszolgáltatás, ezért a településen is megszűnik az első fokozatú vízkorlátozás. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy a Duna alacsony vízállása és a továbbra is csapadékszegény időjárás miatt a jövőben is felelősen bánjanak az ivóvízzel. Nem túl hízelgők az előzetes eredmények, ezt mondta a frissen az NB3-as labdarúgó bajnokságba bejutott nógrádi csapat vezetőedzője. Sevestyén Szilárd, a salgótarjáni SBTC trénere szerint az edzőmérkőzések alapján az látszik, hogy az az erő, ami a vármegyei bajnokság megnyeréséhez elégséges volt, nagyon kevésnek tűnik a nemzeti bajnokságban. Szerint a felkészülési időszakban játszott meccseken kiderült, hogy több helyzetben is gondok vannak a tarjáni csapat munkájával. Sevestyén szerint tovább nehezíti a klub helyzetét, hogy kulcsjátékosok hagyták el Salgótarjánt, ezért a keret felállítására még mindig nem került sor. Várakozása szerint augusztus elején már látható lesz, kikből áll a végleges csapat. A vezetőedző kiemelte, a nógrádi csapat számára az egyetlen cél csak a bentmaradás lehet.
0: Közlekedés.
3: Sebességmérésre számíthatnak az éjszakai órákban az autósok Balassagyarmaton, a Fáy úton, Széchenyben a benzinkútnál, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Tovább drágulnak Magyarországon az üzemanyagok, már jóval többe kerül a benzin és a dízel, mint a hatósági árazás előtt. Mától a benzin 7, a gázolaj 9 forinttal kerül több literenként az autósoknak. Az átlagárak 600 és 620 forint között mozognak. Korábban több szakértő is egybehangzóan állította, hogy kizárt idén nyáron a 600 forint fölötti üzemanyag, de a múlt hét óta már tartósan e körüli értékeken érhetők el. A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése, az orosz finomítókat érő ukrán háborús támadások, a szezonálisan megugró kereslet, a szűkülő regionális kínálat és a gyengülő forint egyszerre hajtják felfelé a benzin és a gázolaj árát. Piaci szereplők szerint az elmúlt évek egyik legösszetettebb helyzete alakult ki, amelynek hatásai már a magyar nagykereskedelmi árakban is megjelentek, és várhatóan a kutakon is még inkább érezhetők lesznek a következő hetekben. A kormány egyelőre nem vezeti be a 480 forintos hatósági árat. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Sinka Editet nevezte ki a Klebersberg központ élére, akitől a minisztérium szakmaibb, gyermekközpontúbb és együttműködésre épülő működést vár. Az új vezető az elmúlt hetekben a tankerületek és a Klebersberg központ átvilágítását koordinálta, aminek eredményeit hamarosan nyilvánosságra hozzák. Sinka Edit tanári végzettséggel több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel. Vezetett kutatásokat többek között az iskola fenntartásról, irányított EU-s forrásból megvalósuló fejlesztéseket, gyakorlata van programértékelésben. Ezen a hétvégén is elmarad a Balaton átúszás, ezúttal nem a viharos időre hivatkoznak a szervezők, hanem a túl hideg vízre. A Hungarome Csiófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyeztetésével a szervező Budapest Sportiroda úgy döntött, hogy a 44. Balaton átúszást a hétvégére várható, jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt nem tartja meg. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Kritikán aluli az albérlet és lakáshelyzet Budapesten, mondta a TV2 sztárja Hegyes Berci táncos. Szerinte teljesen ellehetetlenült a lakásvásárlás egy fiatal számára, még úgy is, hogy őt sztárként tartják számon és jó módban él. A táncos azt mondta, 100 millió forint alatt nem lehet lakást venni a fővárosban, pedig szüksége lenne egy biztos pontra. Hozzátette, frusztrálja őt, hogy szinte már csak álom marad az ingatlan Budapesten.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérésre számíthatnak az éjszakai órákban az autósok Balassagyarmaton, a Fáy úton, Széchenyben a benzinkútnál, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: nulla óra.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 25-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Jövőre megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten. A 2 tonnánál nehezebb járművek tulajdonosai 1200 forintot fizetnek majd óránként. Az akkuval működő autók pedig jelentősen nehezebbek a belső égésű motorral működő hagyományos járművekhez képest. A tömegtől függő parkolási díj bevezetése egyértelműen visszaveti az elektromos autók vásárlását, állítja az Autó című lap főszerkesztője. Széchenyi Gábor vélekedése szerint az Európai Unió távol került attól a céltól, hogy a kontinensen 2035-re tisztán elektromos autózás alakuljon ki, mert ezzel a szabályozással is újabb teret nyitnak a benzines és a dízelautózás további terjedéséhez. Váratlanul megszűnt a köztévé honismereti műsora. A hazajáró sorozat idén ért volna véget, azonban a Tisza kormány által kijelölt új vezető felbontotta a műsorgyártó társaság szerződését. A Prima Primissima díjas ismeretterjesztő műsorból 440 rész készült el. A hátralévő 11 sorsa egyelőre bizonytalan a készítők szerint. Az MTVA indoklás nélkül bontott szerződést. Ugyanez történt egy másik magazinnal is. A határon túli magyar közösségek életét bemutató műsort, a Kárpát-medencét is megszüntette az új kormány által delegált ideiglenes közmédia vezető. Növekszik Magyarországon a munkanélküliek aránya. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8200-zal lett kevesebb. A munkanélküliségi mutató 0,1%-kal emelkedett. Az előző év azonos időszakával összehasonlítva idén április és június között 28 ezer emberrel kevesebben dolgoztak Magyarországon. A magyar aktívkorú férfiak 4,1%-a, még a nők 4,9%-a van állás nélkül. Egy Los Angeles-i énekes sztár autójából feldarabolt hulla került elő. A David nevű művész járművében lévő tetemre akkor bukkantak rá, amikor kiderült, hogy a kocsi hetek óta tilosban áll, és ezért elvontatták azt. A hatóságok feldarabolt és már oszlásban lévő emberi maradványokra bukkantak, mikor átvizsgálták a kocsit. A 14 éves áldozat miatt kihallgatták az előadó művészt, akit szexuális zaklatással és gyilkossággal vádoltak meg. A rendőrség szerint a tini lány és a 21 éves sztár viszonyáról súlyos tények birtokába jutottak.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon, megafon,
0: nagyot szól.

Csere, hashtag semmi, nekem hene. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülem, mert hazudsz, pa, pa, pa, pa, kapjál, ha tudsz.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Jövőre megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten. A 2 tonnánál nehezebb járművek tulajdonosai 1200 forintot fizetnek majd óránként. Az akkuval működő autók pedig jelentősen nehezebbek a belső égésű motorral működő hagyományos járművekhez képest. A tömegtől függő parkolási díj bevezetése egyértelműen visszaveti az elektromos autók vásárlását, állítja az Autó című lap főszerkesztője. Széchenyi Gábor vélekedése szerint az Európai Unió távol került attól a céltól, hogy a kontinensen 2035-re tisztán elektromos autózás alakuljon ki, mert ezzel a szabályozással is újabb teret nyitnak a benzines és a dízelautózás további terjedéséhez. Váratlanul megszűnt a köztévé honismereti műsora. A Hazajáró sorozat idén ért volna véget, azonban a Tisza kormány által kijelölt új vezető felbontotta a műsorgyártó társaság szerződését. A Prima Primissima díjas ismeretterjesztő műsorból 440 rész készült el. A hátralévő 11 sorsa egyelőre bizonytalan a készítők szerint. Az MTVA indoklás nélkül bontott szerződést. Ugyanezt történt egy másik magazinnal is. A határon túli magyar közösségek életét bemutató műsort, a Kárpát-medencét is megszüntette az új kormány által delegált ideiglenes közmédia vezető. Növekszik Magyarországon a munkanélküliek aránya. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8200-zal lett kevesebb. A munkanélküliségi mutató 0,1%-kal emelkedett. Az előző év azonos időszakával összehasonlítva idén április és június között 28 ezer emberrel kevesebben dolgoztak Magyarországon. A magyar aktívkorú férfiak 4,1%-a, még a nők 4,9%-a van állás nélkül. Egy Los Angeles-i énekes sztár autójából feldarabolt hulla került elő. A David nevű művész járművében lévő tetemre akkor bukkantak rá, amikor kiderült, hogy a kocsi hetek óta tilosban áll, és ezért elvontatták azt. A hatóságok feldarabolt és már oszlásban lévő emberi maradványokra bukkantak, mikor átvizsgálták a kocsit. A 14 éves áldozat miatt kihallgatták az előadó művészt, akit szexuális zaklatással és gyilkossággal vádoltak meg. A rendőrség szerint a tini lány és a 21 éves sztár viszonyáról súlyos tények birtokába jutottak.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: Megafon.
1: Azt mondod, az élet felnőttként fai nap, de jó volt. Naivan elfogadni, ami van, azt mondod, hogy sosem elég a jobból, de mégis jóval többet beszélsz a rosszról. Most ledobok mindent, ami gátol, lelépek, hogy többet lássak a világból. Sok a gond, fogok pár titkot, mint egy csomagot, és ott hagyom valahol, hogy robbanjon egy jó.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Jövőre megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten. A 2 tonnánál nehezebb járművek tulajdonosai 1200 forintot fizetnek majd óránként. Az akkuval működő autók pedig jelentősen nehezebbek a belső égésű motorral működő hagyományos járművekhez képest. A tömegtől függő parkolási díj bevezetése egyértelműen visszaveti az elektromos autók vásárlását, állítja az Autó című lap főszerkesztője. Széchenyi Gábor vélekedése szerint az Európai Unió távol került attól a céltól, hogy a kontinensen 2035-re tisztán elektromos autózás alakuljon ki, mert ezzel a szabályozással is újabb teret nyitnak a benzines és a dízelautózás további terjedéséhez. Váratlanul megszűnt a Köztévé honismereti műsora. A Hazajáró sorozat idén ért volna véget, azonban a Tisza kormány által kijelölt új vezető felbontotta a műsorgyártó társaság szerződését. A Prima Primissima díjas ismeretterjesztő műsorból 440 rész készült el. A hátralévő 11 sorsa egyelőre bizonytalan a készítők szerint. Az MTVA indoklás nélkül bontott szerződést. Ugyanez történt egy másik magazinnal is. A határon túli magyar közösségek életét bemutató műsort, a Kárpát-medencét is megszüntette az új kormány által delegált ideiglenes közmédia vezető. Növekszik Magyarországon a munkanélküliek aránya. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8200-zal lett kevesebb. A munkanélküliségi mutató 0,1%-kal emelkedett. Az előző év azonos időszakával összehasonlítva idén április és június között 28 ezer emberrel kevesebben dolgoztak Magyarországon. A magyar aktívkorú férfiak 4,1%-a, még a nők 4,9%-a van állás nélkül. Egy Los Angeles-i énekes sztár autójából feldarabolt hulla került elő. A David nevű művész járművében lévő tetemre akkor bukkantak rá, amikor kiderült, hogy a kocsi hetek óta tilosban áll, és ezért elvontatták azt. A hatóságok feldarabolt és már oszlásban lévő emberi maradványokra bukkantak, mikor átvizsgálták a kocsit. A 14 éves áldozat miatt kihallgatták az előadó művészt, akit szexuális zaklatással és gyilkossággal vádoltak meg. A rendőrség szerint a tini lány és a 21 éves sztár viszonyáról súlyos tények birtokába jutottak.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.